0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjú slágerek az SMR-ben.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.
4: Kritičar pesnika javno vređa. Samoubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik.

I possess, don't say I'm fresh with my voice on.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznap reggelente.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A Napindító című reggeli informatív műsorunk veszi kezdetét. Én Dédics Szuzanna vagyok, a műsor szerkesztője mai napon Kaszoli Violetta, az adásvezető technikus pedig Sóti Tamás nevükben is. Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek! Május 11-ére ébredtünk, a mai nap az esztendő 131. napja, a Gergely naptár szerint. 2026-ból, tehát mindössze 234 nap van még hátra. Meglátjuk, hogy milyen lesz ez a mai nap, és hogy hogyan indul, ami biztos, hogy most még elég nyugodt és csendes, aztán majd kiderül, mert hogy az előrejelzések szerint a hét elején zivatarok érkezhetnek a térségbe, nem csak a mai, hanem a holnapi nap folyamán is, és aztán egy hidegfront is érkezik, ott a szerdai napra, majd csütörtöktől, péntektől felmelegedés várható ismételten, de hogyha rápillantok az időkép.hu oldal előrejelzésére, akkor az egész májusi hónap ezentúl egészen változékony időjárást hoz, mert hogy 2-3 nap esőt mutatnak, aztán 2-3 nap száraz időjárást, aztán ismételten esőt. Hát várjuk a csapadékot, főleg a mezőgazdaságban dolgozók, ami biztos, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. Például a mai nap mindenféleképpen azért érdemes esernyőt magunkhoz venni, illetve egy esőkabátot, hogyha útnak indulunk. A májusi hónap tartogatja még pünkösdöt is természetesen. Május 24-e lesz majd pünkösd vasárnap, pünkösd hétfő pedig május 25-re esik. Magyarországon egyébként hivatalos munkaszüneti nap pünkösd hétfő, így 2026-ban a május 23-24-25 időszak egy háromnapos hosszú hétvégét biztosít a pihenésre azoknak, akik ugye Magyarországon élnek, de itt a Vajdaságban is ünnepeljük pünkösd vasárnapot és pünkösd hétfőt is. Nos, hát ennyit így előjáróban, ami a májusi hónapot illeti, mert hogy már május 11-e van a héten, elérkezünk május közepéig, szinte hihetetlen kimondani. De hogy mi minden történt a mai napon a múltban, kiket köszönthetünk és milyen témákkal várjuk Önöket a mai napi műsorban, ez is kiderül a folytatásban. Tartsanak velünk, jó reggelt még egyszer!

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: A mai napon, akiket köszönhetünk május 11-én, azok nem mások, mint a Ferencek és a Franciskák. Névnapjuk alkalmából köszöntjük tehát őket, és természetesen minden ünnepeltet, aki ma fújja el a születésnapi gyertyákat. Gratulálunk, boldog születésnapot kívánunk, és hát nézzük meg azt is, hogy milyen érdekességeket tartogat május 11-e a történelem lapjairól. Ezen a napon 330-ban avatták fel Konstantinápolyt, a későbbi bizánci birodalom legendás fővárosát. Egyébként több mint másfél évezreden át volt a világ egyik legfontosabb kulturális és kereskedelmi központja. Hogyha visszaemlékezünk egy picit a történelem órákra, akkor biztos mindenkinek eszébe jut, hogy ezt valamilyen formában tanultuk is. Aztán 1904-ben ezen a napon született Salvador Dali, a szürrealizmus extravagáns mestere, akinek különleges festményei ma is milliókat nyűgöznek le szerte a világon. Ugye ő volt az, akinek olyan nagyon érdekesen pördült a bajsza. Aztán május 11-éhez kötődik a technológia egyik nagy mérföldköve is. 1997-ben történt, hogy az IBM Deep Blue számítógépe legyőzte Garry Kasparov sakkvilágbajnokot. Ez volt az első alkalom, hogy egy számítógép hivatalos mérkőzésen diadalmaskodott a világ legjobb sakkozója felett. Érdekes. Azóta sok minden történt, nagyot fejlődött a technológia, és hát nem tudom, hogyha most ismételten leülne egy sakkvilágbajnok számítógéppel, vagy éppen a mesterséges intelligenciával egy játékra, vajon ki lenne a nyertes. Aztán egy szomorú évforduló, 1981-ben ezen a napon hunyt el Bob Marley, a reggae zene ikonja, akinek dalai máig a szabadság, és hát azt hiszem mindenféleképpen az összetartozás üzenetét hordozzák. Ez tehát mondjuk röviden május 11-e, történelem, művészet, technológia és zene egyetlen napba sűrítve. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a mai nap a jelenben. Május 11-e van, tehát a mai nap az esztendő 131. napja. Kedves Ferencek és Franciskák, még egyszer gratulálok, boldog névnapot kívánok!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: 6 óra 15 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig jelen pillanatban 13 fokot mutat a hőmérő. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet információi szerint Zomborban 15 fok van, Újvidéken 14 fokot mérnek, Belgrádban az ország fővárosában pedig már így a reggeli órákban 19 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és ugyancsak ezen az oldalon az előrejelzéseket is megnézzük, azt mondja, hogy a mai napon 23 fok körül alakul majd Palicson, a csúcsérték és annak környékén, illetve a holnapi napra pedig 18 fokot jósolnak mindössze csúcsértékként a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet oldalán. Egy picit a Pannon RTV honlapját böngésztem, nézzük, hogy milyen információk szerepelnek az oldalon. Nos hát, sajnos beszámolnak arról, a hírről, hogy megcsúfították Bíró Károly szobrát Szabadka központjában. Ugye, ez tegnapi információ, egy ismeretlen tettes az Uhu Ah szöveget írta a város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor homlokára. A fehér színnel írt szöveget két vonallal alá is húzta az elkövető, és hát néhány órája pedig Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke is posztolt, hogy eltávolították ezt a feliratot Bíró Károly szobráról, és hát újra ugye az eredeti pompájában látható. Minden esetre erről a rongálásról is beszámolnak az oldalon. Aztán nézzük tovább, Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek, és QR-kóddal ellenőrizhetők, hát itt a jövő. Egységesítik a kezdő, úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unióban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. Aztán nézzük tovább, a hantavírus azért az mindenkit egy picit megijesztett itt az elmúlt napokban, főként a koronavírus után, amin már túl vagyunk és amit megéltünk. Nos hát azt mondják, hogy a hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak. Ezt mondta Verica Jovanovics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus. Vírusszerű terjedés. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú megfigyelés alatt tartják. A tünetmenteseket 42 napig követik. A vírus főként rákcsálókról terjed, emberről emberre, csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá a szakember a szerbiai RTV műsorában. Nos, ennyit az információkról, hírekről, jövünk még természetesen közérdekű aktuális hírekkel is, előtte azonban az apró hirdetésekkel, pontban 6:30.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az Omega éjféli koncert című dala szólt itt az előbbiekben. Remélem, hogy senki nem aludt vissza, mert azért ez egy olyan dal volt, de azért a folytatásban egy picit felrázzuk majd magunkat, érkeznek további magyar kedvencek. Például itt lesz majd a Hungária, Hevesi Tamás és Zsédenyi Adrien is, sőt, Ruzsa Magdi is érkezik majd az Április című dallal, így májusban. Úgyhogy magyar kedvenceké lesz a főszerep a folytatásban, mi pedig röviden a közérdekű információ szólunk. Először az áramkikapcsolásokról, karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon Nagyfény 1-es területein 9 és 13 óra között. Főként Tanyákon lesz áramkimaradás a Hosszanna környékén, tehát 9 és 13 óra között. Tehát Nagyfény érintett mindössze a karbantartási munkálatok miatt az áramkimaradás esetén. Aztán tavaszi nagytakarítás, a mai napon Maghetes helyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a helyi közösségi otthonnál, az Isidora Szekulity utca elején, valamint a Celje utca végén helyezik ki, tehát Maghetes helyi közösségben folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció. Egyébként a holnap, május 12-én kedden és 13-án szerdán pedig Kisradonovác helyi közösségben szervezik meg ezt az akciót, tehát kedden és szerdán Kisradonovác helyi közösségben helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Az egészségházak munkaidejét is mondom, ugyanis vannak olyan egészségházak, amelyek nem a megszokott rendszerint dolgoznak, például a mai napon. A Hajdújárási Egészségház ma 7 és 10 óra között dolgozik, a Királyhalmi Egészségház pedig 10:30-tól délután 2 óráig. A Ludasi Egészségház ma zárva tart, illetve szerdán és pénteken is így lesz, kedden és csütörtökön fogadja majd a pácienseket. Az Újzsedniki Egészségház 10:30-től délután 2 óráig dolgozik. A Nagyfényi Egészségház reggel 7-től 10 óráig fogadja a pácienseket a mai napon. A Pestcsara rendelő 7 és 14 óra között dolgozik ma. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ugyancsak 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A 7-es számú egészségház ma 7 és 14 óra között dolgozik, és a Tavankúti rendelő is reggel 7-től délután 2 óráig várja a betegeket. A rendelők munkaidejéről a www.domzdravja.org.rs linken tájékozódhatnak, és minden információt a munkaidőről megtalálnak itt, illetve ezek az információk fent vannak a Pannoner TV honlapján is, ez a www.pannonertv.com. Véradási akciókat is szerveznek a mai napon, egy hozzánk közelebbi és egy távolabbi településen is. Nos, hát Martonoson például a mai napon 8 és 10 óra között várják az önkéntes véradókat a helyi közösség nagy termében. Minden magát egészségesnek érző szemét kérnek, hogy menjen el és adjon vért, nagyon fontos ez. Tehát 8 és 10 óra között Martonoson a helyi közösség nagy termében, illetve Pancsován is tartanak ma véradási akciót, 10 és 13 óra között a transzfúziós jármű a központban fog állni, és oda várják az önkénteseket. Ennyit a szervíz információkról, 6 óra 43 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig 14 fok van.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Nos, hát eddig tartott a napindító első órája. 7 órakor hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán pedig néhány témával érkezünk. Például a hantavírusról lesz szó, amiről az előbbiekben is néhány mondatban már szóltam. Azt mondják a szakemberek, hogy a fertőzés terjedésének kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak. Ezt mondta Verica Jovanovics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója. Aztán jelenleg is számos pályázat nyitott a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárságnál. Erről is beszámolunk egy picit részletesebben, és a stúdióba várjuk Bumfort Tivadart, a Vajdasági Vágta főszervezőjét. Május 30-án, május utolsó hétvégéjén szervezik meg a Vajdasági Vágtát, mindenről bővebben, és a programról is kérdezzük majd a szervezőt. Aztán, ha már programok, akkor a Vermes Lajos napok is előtérbe kerülnek, amit viszont május 29-e és 31-e között szerveznek meg Palicson. Erről is majd részletesen beszámolunk. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, tegyenek így. Ahogyan említettem, Szabadkán és környékén jelen pillanatban 14 fokot mutat a hőmérő az előrejelzések szerint. A csúcsérték ma 23 fok körül alakul, de azért az esernyőt érdemes magunkhoz venni, mert az időkép.hu oldal információi szerint jön az év eddigi legzivatarosabb napja. Erősen megnövekszik ma a fátyol és gomoly felhőzet, és napközben záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben, úgyhogy erre kell készülni. Hát meglátjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is, pontban 7-kor, ahogyan említettem, jövök a hírekkel.

0: 90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Dédic Szuzanna vagyok, hírek jönnek. Nagyobb tűz ütött ki tegnap este Kamenicán, a Csárdák település részen, a Szerémségi Partizánok utcában, amikor kigyulladt egy garázsban parkoló személyautó. Az autó tulajdonosa a tűz keletkezésekor aludt, a tűzoltóknak azonban sikerült bejutniuk a házba, és időben kimenekítették a férfit. A mentők ezt követően egészségügyi intézménybe szállították kivizsgálásra. A tűz jelentős anyagi kárt okozott. A tűzeset oka egyelőre nem ismert. Anyák napját ünnepelte a hertelendi falvi református közösség. A gyülekezet hagyományai szerint május 2. vasárnapján délelőtt az ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg az édesanyákról, nagyanyákról. Az ige hirdetés után a három leendő konfirmandus leány köszöntötte verssel az ünnepelteket. Ezt követően a helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület anyanyelv ápoló csoportjának tagjai mondtak köszönő verseket, és dallal is üdvözölték édesanyjukat, nagyanyjukat. Ez alkalommal a felkészítők Halász Zsuzsanna tiszteletes asszony, Sós Bálint, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa, Kerekes Márta és Nagy Mónika, az anyanyelv ápoló csoport vezetői voltak a szülők segítségével. A dalokat Györfi Sándor zenetanár kísérte hegedűn. Ünneplőbe öltözött gyerekekkel és családtagjaikkal telt meg vasárnap a kertvárosi Munkás Jézus templom. Az idei első áldozáson összesen 16 gyermek részesült először az oltári szentségben. A fiatalok hosszabb felkészülési időszakon vannak túl, amely során a hit alapjaival, a szentmise jelentőségével és az első gyónással is megismerkedtek. Az első áldozás a katolikus közösség egyik fontos ünnepe, amely sok család számára meghatározó lelki és közösségi eseménynek számít. Sport. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanyicai Javor Matis együttesét Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Ezzel a győzelemmel a TSC feljebb jutott egy helyjel a tabella 10. helyére, míg a Javor a 13. helyre csúszott le. A topolyai gárda következő meccse jövő szombaton lesz a Nisi Rádnicski ellen a TSC arénában. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 15 fok van, ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, záporok, zivatarok is várhatók, a csúcsérték 23 fok körül alakul.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
5: Itt az SMR-ben.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: 7 óra 6 perc a pontos idő, ez itt a napindító második órája. A műsor szerkesztője Kasszoli Violetta, a mikrofonnál Dédic Szuzannát hallják, az adásvezető technikus, pedig Sóti Tamás, és akkor nézzük, hogy milyen témákkal jövünk. Ahogyan említettem, a mai napon stúdióba várjuk Bumfort Tivadart, a vajdasági vágtáról kérdezzük majd, amit május 30-án szerveznek meg. Ezen kívül jelenleg is számos pályázat nyitott a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkás, hogy kik pályázhatnak, ennek részleteiről is beszámolunk. Aztán mindenféleképpen szó lesz a mai műsorban arról, hogy a hétvégén megválasztották az új országgyűlést Magyarországon. Tar Zoltán leendő kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter a Pannon RTV-nek nyilatkozott, illetve a Magyar Országgyűlés alakuló ülésén ott volt dr. Pásztor Bálint is, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, őt is kérdeztük. Ezeket az interjúkat is hallhatják a folytatásban. Tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra, és ne feledkezzenek el SMS számunkról sem, ez a 066 36 36 33. Ide várjuk az üzeneteket, útinfókat, mert hogy az óra végén megnézzük majd azt is, hogy mi a helyzet a közlekedésben.

0: Ha már április, az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével szombaton megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Tar Zoltán leendő kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter a Pannoner TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a határon túli magyar közösségekkel való együttműködés első lépése a nyitott és őszinte párbeszéd kialakítása lesz, amely során szeretnék feltérképezni a közösségek legfontosabb problémáit és igényeit. A minisztert Pető Attila kérdezte Budapesten.
1: Tehát az ön minisztériumához kerül majd a határon túli magyarok. Ugye vannak-e már elképzelések, hogyan fog ez kinézni, tehát mik ezek az első lépések?
2: Az első lépések mindenképpen az aktív és nyitott füllel végzett, vagy folytatott párbeszéd szálainak a felvétele lesz. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, egyrészt, másrészt meghallgassuk azokat a problémákat, azokat a feladatokat, amelyeket az egyes határon túli magyar közösségek képviselői látnak a saját munkájukban, és szeretnénk áttekinteni azt, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, amelyeknek a legfontosabb most az EN közösségek számára, ideértve azokat a különböző finanszírozási formákat is, amelyek nyilvánvalóan szükségesek ezen közösségek kultúrájának, nyelvének megőrzése érdekében. Én egy nagyon nyitott, őszinte, világos párbeszédre készülök, ahol közösen tudjuk meghatározni a tennivalókat.
1: Tervezem, ugye, ha jól hallottam a másik interjú során, ellátogatni is ugye ezekbe a...
2: Hogyne, nagyon szeretnék ellátogatni, ahogy fölállunk is, már az ember egy kicsit jobban tudja, momentanosan se tudjuk, melyik épületben lesz a minisztérium, tehát ha ezek egy kicsit kialakulnak, és elindul a napi munka, akkor természetesen, és a nyár erre kitűnő lehetőséget fogadni, sok-sok rendezvény lehetőség lesz arra, hogy találkozzunk, beszélgessünk.
1: Arról is szólt, ugye jelezték a Tiszapártól, hogy felvizsgálják majd visszamenőleg a történéseket, a támogatásokat, az intézményrendszerek működését. Ezt hogyan tervezik meg? Van-e már előre elképzelés, hogy hogyan tervezik?
2: Ugye ez nem csak a határon túli közösségek támogatását illet, hogy általában ez a Tisza egyik nagyon fontos ígérete, hogy az elmúlt időszak költéseivel kapcsolatosan, akár a kultúra területén, akár a határon túli közösségek összefüggésében, akár teljesen más a gazdaságfejlesztés területén is visszamenőleg megnézzük, hogy hogyan és milyen módon történtek ezek a forrás felhasználások, illetve a döntések. Ugye a Magyarországon a Nemzeti Kulturális Alapprogram helyzete nagyon jól mutatja, hogy maguk a döntési mechanizmusok is, hát hogy is mondjam finoman szólva, problémásak. Ez tehát nem egy kifejezetten a határon túli magyar közösségek támogatását illető kezdeményezés a részünkről, és ennek részeként egy közös kormányzati terv elemeként fogunk ezzel a témával foglalkozni. Hamarosan azt gondolom, hogy lesznek ezzel kapcsolatosan konkrét bejelentéseink.
1: A végére még csak annyit szeretnék kérni tőle, hogy egy üzenetet fogalmazzon meg ez esetben a vajdasági magyarok iránt, de úgy egyébként határon túli.
2: A legfontosabb üzenet azt gondolom az, hogy egy párbeszéd alapú, a közös útkeresés mentén végzett munkára, együttműködésre számítok, beszélgetésekkel, egymás jobb megismerésével, és annak egyértelmű jelzésével, hogy a vajdasági magyar közösség a magyar nemzet része. Ez így volt, ez így van, és ez így lesz, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a közösség az ott erősödhessen, és a saját nemzeti identitásában megerősödve tudjon a Szerbia hasznos tagjaként, de büszke magyar tagjaként jelen lenni. A mi számunkra ez nagyon fontos, és semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni. Tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
0: A Magyarországgyűlés alakuló ülésén dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is részt vett. A Pannoner TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Fremond Árpáddal, az MNT elnökével meghívásra érkezett a Magyarországgyűlés alakuló ülésére.
3: Kétharmados tiszás többséggel alakult meg az új magyar országgyűlés. A Tiszapárt korábban jelezte, hogy a külhoni magyarok számíthatnak majd rájuk. Ön a napokban azt mondta, hogy a nulláról kell majd felépíteni a Tiszapárttal a kapcsolatot. Milyen elképzelései vannak, mik lesznek az első lépések? Sikerült esetleg itt tiszás képviselőkkel beszélnie?
2: Premond Árpáddal kaptunk meghívást, tehát a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kapott meghívást a Magyarországgyűlésnek az alakulülésére Vajdaságból. Nagyon méltóságteljes hangulatban zajlik az alakuló ülés. Azért mondtam, hogy az új kormánnyal nulláról kell indítani a kapcsolatépítést, mert nem véletlenül mondtuk azt a kampányban, hogy a Fidesz a biztos választás, mert tudtuk, hogy az elmúlt 16 esztendőben milyen támogatáspolitikát valósított meg a határon túli magyarok esetében, most már úgy kell mondani, az előző kormány. Az pedig, hogy mi lesz a jövőben, az meg kizárólag nyilatkozatok alapján ítélhető meg, illetve az a megbeszélés alapján, amelyet két héttel ezelőtt Magyar Péterrel, akkor még kormányalakítóval folytattam. Én azt gondolom, hogy azt követően, hogy a jövő héten a kormány is megválasztásra kerül, mert ma csak a miniszterelnök teszi le az esküt, azt követően a következő hetekben, következő egy-két hónapban elindulhatnak majd a tárgyalások, nem csak a mi esetünkben Vajdaságban, hanem az egész Kárpát-medencében a tekintetben, hogy milyen támogatáspolitikára lehet számítani. Ugye jelen pillanatban még azt se tudjuk, hogy konkrétan ki fog a határon túli magyar közösségeknek az ügyével foglalkozni. Magyar Péterrel én két héttel ezelőtt megbeszéltem, hogy a nyáron Vajdaságba látogat. Fontosnak tartom azt, hogy személyesen is lássa, hogy milyen intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség, milyen oktatási, művelődési, tájékoztatási intézményekkel, és én azt gondolom, hogy ezeknek az intézményeknek a támogatása a továbbiakban is létkérdés közösségi szempontból, és én bízom abban, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig is, hogy a gazdaságfejlesztési tervnek a folytatásáról tudunk beszélgetni, de jelen pillanatban minden Magyarország kormányától függ, hogy korábban is volt, és hát majd meglátjuk, hogy a következő hetekben egészen konkrétan ez hogyan fog alakulni.
3: Ami a szerb-magyar kapcsolatokat illeti, milyen jövőt lát előre? Tehát ugye rögtön az első körben a Magyar Péter miniszterelnök, leendő miniszterelnök néhány óra múlva lesz ugye miniszterelnök, illetve Alekszandar Vučić szerb elnök először egy emeltebb hangnemben váltottak egymással szót, illetve üzentek egymásnak, majd később egy jó hangulatú beszélgetést folytattak. Ön is jelezte, hogy szívesen részt venne abban, hogy a kapcsolatokat erősítsék, és továbbra is a hidat képezni, úgy értelmeztem én ezt az ön kijelentését. Milyennek látja, hogyan alakulhatnak most a szerb-magyar kapcsolatok?
2: Az elmúlt években, másfél évtizedben sem alakultak volna így a Vajdasági Magyar Szövetség szerepvállalása nélkül a magyar-szerb kapcsolatok. Én nagyon bízom abban, hogy mindkét fél azt tartja természetesnek, hogy ezek a kapcsolatok ilyen szintűek maradjanak. Ugye beszélgettünk erről is Magyar Péterrel, és Alekszandar Vučićjal is több alkalommal beszélgettünk erről az elmúlt néhány hétben. Én úgy érzem, hogy mind a két fél részéről megvan ehhez a szándék, ehhez a hajlandóság, és azt gondolom, hogy magyarországi szempontból szemlélve továbbra is szomszédságpolitika tekintetében a magyar-szerb viszony a legjobb, és én bízom abban, hogy ennek a további építése napirenden marad. Bízom abban, hogy a vonat is elindul Budapestig, ez nem csak a mi érdekünk vajdasági magyaroké, hanem az egész régió, és hát meg kell nézni, hogy a következő időszakban mik lennének azok a közös projektumok, amelyekkel tovább lehetne építeni a magyar-szerb kapcsolatokat.
3: A tegnapi nap folyamán találkozott Orbán Viktor volt miniszterelnök, illetve ez az interjú adásba kerül, akkor már volt miniszterelnök lesz. A közösségi oldalán azt írta, hogy ez egy szimbolikusnak tekinthető találkozás volt. Ön volt az utolsó ember, akit fogadott az utolsó munkanapján a volt miniszterelnök. Miről beszélgettek, mi hangzott el ezen a találkozón?
2: Április 12-e után beszéltünk telefonon, és akkor azt kértem, hogy amíg ő a miniszterelnök fogadjon még egyszer, azért, mert a vajdasági magyar közösség túlnyomó többsége nevében szerettem volna köszönetet mondani az elmúlt 16 év nemzetpolitikájáért, hiszen az Orbán kormánytól kaptunk állampolgárságot, a kiszámítható támogatást az oktatási, művelődési, tájékoztatási intézményeink, az Orbán kormánynak köszönhetően valósult meg a gazdaságfejlesztési támogatás, és az Orbán kormány hozzájárulása nélkül nem lettek volna ilyenek a magyar-szerb kapcsolatok. Ezért szerettem volna köszönetet mondani. Időközben derült ki, hogy egy ilyen egészen döbbenetes, a szó pozitív értelmében
4: keretezésre került sor, hiszen Pásztor István volt az első, akit ő 2010 májusában miniszterelnökké történő megválasztását követően fogadott, és én voltam az utolsó, akit a Karmelitában fogadott az utolsó munkanapjának a vége felé. Pénteken délután 16:30 volt ez a találkozó. Erről beszéltünk, tehát a köszönetemet fejeztem ki, és fontosnak tartom, hogy ezt személyesen is megtettem.
3: A végre még egy rövid kérdés, miután találkozott Magyar Péterrel, úgy fogalmazott, hogy bizakodó, ami a jövőt illeti, bizakodó-e továbbra is?
4: Én bizakodó vagyok továbbra is, én hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint amikor Horn Gyula, vagy Medgyessy Péter, vagy Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke, vagy Orbán Viktor úgy a Magyar Péter által vezetett kormánnyal is a közösség érdekében együtt tudunk majd működni. A nemzetpolitikának olyan fontos eredményei születtek az elmúlt évtizedekben, amelyeknek a fenntartása és tovább bővítése azt gondolom, hogy Magyarország kormányának is az érdeke, meg az egyetemleges magyar nemzetnek az érdeke.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!
1: Május 30-án ismét benépesül a szabadkai lóversenypálya. Érkezik a vajdasági vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos vajdasági előfutama. A rendezvény évről évre a régió egyik legnagyobb lovas és hagyományőrző eseménye, ahol nem csak a gyorsasági és az ügyességi a főszerep, hanem a közösségi és a magyar hagyományoké is. A tét nem kicsi, a legjobbak kvalifikálhatják magukat a szilvásváradi döntőre. Vendégünk a stúdióban Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke. Köszöntöm a műsorban.
2: Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Beszélgessünk az idei vajdasági vágtáról, 14. a sorban. Milyen különlegességekkel készülnek idén?
2: Az idén is meg szeretnénk lepni a közönséget egy szép délutánnal itt a szabadkai lóversenypályán. Körülbelül a programunk ugyanaz lesz, ami az elmúlt 13 esztendőben volt. Mindig igyekeztünk egy kicsit újabba, tehát bevezettük a főzőversenyt. Az idén ennek a főzőversenynek a témája a hagyományos marhapörkölt lesz, amit úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy jó receptje, és hát én remélem, hogy megint egy 50-60 csapat jelentkezni fog a versenyre, és jobbnál jobb pörkölteket fognak főzni, de ugyanúgy lesz az ünnepélyes bevonulás, a galambröptetés, és úgy hiszem, hogy a békének, az összetartozásnak a szimbóluma nagyon fontos. Ha valaha fontos volt, akkor most nagyon fontos ezt bemutatni, ilyen lovas szempontból is. Aztán megint jönnek a budapesti operettművészek, az idén is az élvonalbeli művészek fognak megjelenni a szabadkai lóversenypályán, így Langer Soma, Lévai Enikő, Teremi Tixi és Kis Zoltán. Akkor lesz hagyományos vásár is, kirakodó vásár, amit gondolom, hogy minden egyes odalátogatónak egy kellemes élményt fog nyújtani. De lesznek kísérő lovas programok is, ügetőverseny, azt hiszem három lesz majd, aztán díjlovaglás, bízunk benne, hogy eljönnek a magyarországi csikósok is, és puszta ötöst fognak bemutatni a nagy érdemű közönségnek. De lesznek finom falatok és hűtött italok, fagylajt az odalátogató közönség számára, és bízok benne, hogy az idén először a gyerekeknek is fogunk tudni valamilyen különlegességet bemutatni, de ez maradjon egyelőre titok.
1: Még titok. Mekkora az érdeklődés a lovasok részéről, honnan jelentkeztek versenyzők, és hát lehet-e még jelentkezni? Hogy áll ez most?
2: Természetesen még lehet jelentkezni, és hát körülbelül az előző évek szintjén van a jelentkezők száma, így a én ebben a pillanatban azt látom, hogy a vajdasági vágtában, ahol ugye a legjobbak mérettetik meg magukat, ott ugye 3 előfutamunk lesz. A szabadkai vágtában és a parasztvágtában ott pedig 2-2 előfutam, és a kishuszárban 1 előfutamunk lesz.
1: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az előfutamokon hány induló van?
2: 3-4 lovas.
1: Uh-huh. Az elég szép eredmény. A vajdasági vágtáról ugye azok, akik tovább jutottak a Nemzeti Vágta hivatalos versenyére, mindig nagyon-nagyon szép eredményeket mutattak fel, és tértek haza.
2: Hát igen, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ugye nagyon-nagyon büszke vagyok a vajdasági lovasokra, hiszen 4 alkalommal sikerült a fődíjat elhozni Budapestről, illetve Szilvásváradról, amit egyetlen egy magyar, határon túli magyar közösség sem tudott produkálni. Tehát a 4 alkalom az magáért beszél.
1: Beszélgessünk egy picit a lovakról is. Mit kell tudni, milyen lovak indulhatnak egy-egy ilyen versenyen, illetve vajdaság hol áll most ezen a téren, ami a tenyészetet illeti?
2: Ez pontosan le van írva a vágta szabályzatban, ezt el lehet olvasni részletesen az interneten. Tehát olyan lovak futhatnak, amelyek maximum háromnegyed részben teli vérezettek, ez egy ilyen szakkifejezés, és 5 évnél idősebbek. Ebben a tekintetben a vajdaság, ha visszanézek 14 évvel ezelőtt, hogy hol álltunk, hogy alig tudtunk összehozni annyi lovat, amelyek rendelkeztek pedigrével, tehát úgynevezett papíros lovak, hogy meg tudjuk tartani a versenyt. Meg aztán gondjaink voltak azzal is, hogy a győztesek hogyan mennek át a határon, hiszen itt a Szerbia az unión kívül van, Magyarország az unióban. Ez külön problémát okozott és kihívást a szervezőknek és a maguknak a versenyzőknek is. Ez hála Istennek az idők során kisimult a dolog, egyre több nemes paripa került a vajdaságba, és neveltek fel itt a vajdaságban ilyen lovakat, úgyhogy az idő során ezek a problémák úgy elmúltak valamilyen szinten, és nagyon sok jó ló van most a vajdaságban. Ezt kicsit azzal büszkélkedek, hogy ez részben a vajdasági vágtának is köszönhető, hiszen valamilyen szinten visszaállítottuk azt, hogy ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok lovas nemzet vagyunk, csak lovunk nem volt. Most pedig hála Istennek vannak lovaink is, és ez, ismétlem magam, de ez a 4 első hely a nemzeti vágtán, Szilvásváradon, illetve Budapesten, ez magáért beszél, hogy sikerült ezeket a díjakat elhozni ide a vajdaságba.
1: Említette, hogy készülnek olyan programmal, amely majd a gyerekeknek szól, és ami még viszont titok. Nagyon fontos célkitűzés tehát az, hogy a fiatalokat megszólítsák, mert hogy ugye az utánpótlás nagyon sokat jelent a lovasportok terén is, tehát ez mondjuk egy jó alkalom arra, hogy őket is bevonzák ebbe az egész világba.
2: Igen, hát ez az egyik célja a Nemzeti Vágta megszervezésének a részünkről, hogy a fiatalokat bevonzzuk ebbe a körbe, hogy lássanak fantáziát abban, hogyha ha a lovasportokkal foglalkoznak, akkor is teljes életet tudnak élni, nem csak a számítógép, illetve a mobiltelefonok bűvöletében. Kell ez is, de kellenek a lovak is, kell a természet is, egy ilyen egészséges egyensúly a két dolog között. És én azt hiszem, hogy ezek a versenyzők, akik itt már évek óta díjakat nyernek a Nemzeti Vágtán, ezek igazi sztárokká váltak ebben a mikrokörnyezetben, amit a lovas emberek környezete jelent, és azok a gyerekek, akik látják ezeket a versenyeket, lássák ezeket a győzelmeket, azt az örömet, azt az önfelett örömet, amikor a tiszteletkört futják ezek a versenyzők, hogy kedvet kapnak ezekre a versenyzésre. Így ugye a Nemzeti Vágtában van kis huszárvágta is, sőt huszárgyerekvágta is most már 2 éve. Úgyhogy esélyt kapnak arra, hogy versenyezzenek ők is. És hát számos példánk van most már, hogy aki mint huszárgyerek vagy kis huszárként kezdte a versenyzést a vajdasági vágtában, azok már a felnőtt kategóriában versenyeznek és érnek el eredményeket.
1: Fantasztikus ez. Az időjárás mennyire tud majd közbeszólni?
2: Hát az időjárás az, ugye mi ez, nyitott téren van, ugye a szabadkai lóversenypályán, bele tud szólni a dologba, de hála Istennek a 14 év alatt mindig meg tudtuk tartani szombaton, mert ugye mindig úgy van, hogy a szombat az a versenynap, a vasárnap az pedig, ha esetleg eső lenne, és az esőnap. Hát erre nem volt szükség soha. Jóisten mindig ránk nézett, és napocskát küldött a fejünk fölé.
1: Reméljük, így lesz az idei.
2: Bízok benne, hogy az idén is így lesz, és egy verőfényes napon fogjuk ezeket a versenyeket lebonyolítani szép számú közönség előtt, mert nagyon számítunk a közönségre és a közösségre. Várjuk a vendégeinket, azokat is, akik már voltak, azokat is, akik még nem látták élőben a vajdasági vágtát, jöjjenek el, és hozzák magukkal a szomszédjukat is.
1: Pont ez lett volna egyébként az utolsó kérdésem, vagy az egyik utolsó kérdés, hogy mit üzenne azoknak, akik még nem jártak a vajdasági vágtán, de üzent azoknak is, akik már voltak. A nemzeti vágta döntője, az mikor lesz majd?
2: Október első hétvégéjén Szilvásváradon.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hogy mindenről beszámolt nekünk. Felkeressük majd a lovasokat is, természetesen őket is bemutatjuk majd itt a 107,1 MHz-en, és a vajdasági vágta előtt még azért visszavárjuk egy beszélgetésre ide a stúdióba. Bumfort Ivadart hallották, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnökét. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a Szabadkai Magyar Rádiónak a támogatást és a Pannon RTV-nek.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
1: 10 perc múlva reggel 8 óra, megnézzük, mi a helyzet az utakon, történt-e már valami, illetve a határátkelő helyeken milyen információk vannak a várakozási időt illetően. Nos, azt írták a reggeli órákban, hogy Misityevo településen ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket, méghozzá a központban Nagyfényen, pontosabban ez egy kérdés volt, hogy Nagyfényen van-e ellenőrzés. Válasz nem érkezett, illetve azt is írják még, hogy Misityevo központjából Bajmokra tértek át a rendőrök, és most ott van ellenőrzés. Nos, hát ezek a legfrissebb információk, Szabadkáról nincs hír, és arról, hogy bárhol lenne közlekedési ellenőrzés. Nézzük az applikációt.

A Border Watcher applikációt mit mond Szerbiából Magyarország irányába. Királyhalomról még nincs információ, horgosi közúti határátkelő helyről viszont van. Azt írják, hogy 35-40 perc a várakozási idő, illetve a horgosi nagyhatárátkelő helyen is 15-20 percet biztos várni kell az utazóknak. Nézzük tovább, mi a helyzet, hogyha Magyarország irányából tartunk Szerbia felé, nincs 15 percet meghaladó várakozási idő a határátkelő helyeken, illetve van néhány átkelő hely, amiről még nem is érkezett információ az applikációba, hogy ott mennyi a várakozási idő, úgyhogy érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak, ezt az applikációt mindenféleképpen tudom ajánlani, vagy a Facebook határfigyelők csoport oldalát, illetve a polisz.hu-t, tehát érdemes szétnézni és információkat gyűjteni a határátkelő helyekről, még mielőtt útnak indulnak. Ami pedig a folytatást illeti, 8 órakor jövünk a hírekkel, átlapozzuk majd a mai magyar szót, árfolyam információkkal is jövök, és említettem már, hogy szó lesz arról is, hogy mi a helyzet a hantavírussal és ennek okozta fertőzéssel. Van-e kockázati tényező, avagy nincs? Jó hír, hogy azt mondják, hogy nincs veszélye egy új világjárvány kialakulásának. Ezt Verica Jovanovics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója nyilatkozta, erről készült egy összeállítás. Ezzel is jövünk tehát a következő órában. Tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra, és várjuk az útinfókat a továbbiakban is a 0636 36 36 33-as SMS számunkra.

0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok, hírek következnek. Megtisztították Bíró Károly elcsúfított szobrát, a hírt Gyivánovics Dániel Szabadkaváros képviselőtestületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll, a tettes egyelőre ismeretlen. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el a Tenerife szigetét, tegnap közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Monica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt, és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról. 71 Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják, a Hondius tette hozzá. A hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovánovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus-szerű terjedés. A vírus főként rákcsálókról terjed emberről emberre, csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá a szakember a szerbiai RTV műsorában. Sport. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanyicai Javor Matis együttesét Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Ezzel a győzelemmel a TSC feljebb jutott egy helyjel a tabella 10. helyére, míg a Javor a 13. helyre csúszott le. A topolyai gárda következő meccse szombaton lesz a Nisi Radnicki ellen a TSC arénában. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a hét első napján változékony idő várható, a felhők mellett napos időszakokra is készülhetünk. Reggel és délelőtt még gyengébb déli szél fújhat, majd délutánra élénkebbé válik és délnyugatira fordul. Később főként az ország északi és keleti vidékein fordulhatnak elő helyi záporok, zivatarok. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki zivatarokra és intenzív záporokra Szerbia területére. A hőmérséklet napközben a 23-24 fokot érheti el.
4: Aktuális.
0: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
0: Reklám következik.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024-551-045.
10: Reklámot hallottak.

0: Ráébredni, után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: A napindító harmadik órájába léptünk. Május 11-én sok szeretettel köszöntjük a Ferenceket és Franciskákat névnapjuk alkalmából, és természetesen minden ünnepeltet, aki ma fújja el a születésnapi gyertyákat azon a bizonyos tortán. A mai naphoz egyébként számos érdekes történelmi esemény és ismert személyiség is kapcsolódik. Ezen a napon született Salvador Dali, a szürrealizmus világhírű mestere, akinek különleges alkotásai máig lenyűgözik a művészet kedvelőket. Május 11-e a technológia történetében is emlékezetes dátum. 97-ben az IBM Deep Blue számítógépe legyőzte Garry Kasparov sakkvilágbajnokot, egy pillanat, amely új korszakot nyitott a mesterséges intelligencia fejlődésében, ezt azt hiszem mindenféleképpen kijelenthetjük. És ezen a napon emlékezünk Bob Marley-ra is, a reggae zene legendájára, akinek dalai ma is generációkat inspirálnak világszerte, ezen a napon hunyt el ő. Aztán, amit még kiemelünk a mai nappal kapcsolatban, az néhány szervízinformáció. A reggeli órákban szóltunk arról, hogy ma nagy fény egyes területein várható áramkimaradás 9 és 13 óra között. Megemlítettük azt is, hogy a mai napon Maghetes helyi közösségben folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció. A helyi közösségi otthonnál az Isidora Szekulić utca elején és a Celje utca végén helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Ami a viradási akciókat illeti, Martonoson ma 8 és 10 óra között szervezik meg a helyi közösség nagy termében a viradási akciót, illetve Pancsován is megszervezik 10 és 13 óra között. A transfúziós jármű a központban fog állni majd Pancsován. Ami a rendelőket illeti, a mai napon a Hajdújárási Egészségház, a Királyhalmi, a Ludasi, az Újzsedniki, a Nagyfényi, a Pestcsara, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, a 7-es számú egészségház és a Tavankúti rendelő fogadja változott beosztásban a pácienseket. Minden fontos információt megtalálnak a www.domzdravja.org.rs oldalon, illetve a Pannoner TV honlapján is a közérdekű hírek fül alatt, ez a www.pannonertv.com. Tartsanak velünk a folytatásban, és jövünk egy újabb témával, árfolyam információkkal és lapszemlével.

0: Egészségügyi témával jelentkezünk. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelébe, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A folytatásban erről hallhatnak tehát egy összeállítást, Szabó Regina riportja következik.
1: A hantavírus leggyakrabban rágcsálókról terjed emberre, ezért különösen fontos az óvatosság és a megfelelő higiénia fenntartása pincék, nyaralók, illetve olyan zárt helyiségek takarításakor, ahol egerek vagy patkányok fordulhatnak elő, hangsúlyozta a szerbiai RTV műsorában Verica Jovanovic. A tünetek a vírus típusától függően eltérőek. Az Andes-törzs influenza-szerű tünetekkel indulhat, majd gyorsan súlyos légzőszervi szövődményekhez és légzési nehézségekhez vezethet. A hajón több mint 145 ember tartózkodott, közülük 30 fő korábban elhagyta a hajót. A többiek azonban továbbra is egészségügyi megfigyelés alatt állnak. Mindazokat, akik további kezelésre szorulnak, különösen a kiszállás után, kórházi intézményekbe szállítják, ahol a protokollnak megfelelően terápiában részesülnek. Természetesen minden tünetmentes személy epidemiológiai megfigyelés alatt marad, amelyet az epidemiológiai szakma minden szabályának megfelelően szerveznek meg. Ez azt jelenti, hogy a hajó minden utasát 42 napon keresztül további megfigyelés alatt tartják. A Hondius nevű holland óceánjáróról vasárnap reggel megkezdődött az utasok evakuálása, amely várhatóan hétfő délutánra fejeződhet be. A fedélzeten a hantavírushoz köthetően 3 halálesetet regisztráltak. Verica Jovanovic hangsúlyozta, hogy a betegség nem új keletű, és a vírus ritka esetekben terjed emberről emberre. Az Andes-törzset most a hajón azonosították, miután különböző utasok kerültek kapcsolatba egymással, köztük olyanok is, akik Argentinából érkeztek, amely ennek a vírustípusnak endémiás területe. Jelenleg nincs járványveszély. Nem egy, a COVID-hoz hasonló vírusról van szó. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy ez a vírustípus az elmúlt 30 évben nem mutálódott. Ezért nem számítunk olyan mutációkra, amelyek komoly kockázatot vagy veszélyt jelenthetnének, mint a koronavírus esetében. A szerb hatóságok szerint jelenleg nincs ok aggodalomra, mivel a fertőzött hajón nem tartózkodtak szerb állampolgárok. A közegészségügyi rendszer azonban felkészült az esetleges intézkedésekre.

0: Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: A lemez forog tovább.
6: A 107,1 MHz-en.
8: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Ezek az információk pedig frissek, a mai napra szólnak május 11-ére, hétfőre. Az euró középértéke 117 dinár 38 para, 100 magyar forint 33 dinár 2 parát ér. A svájci frank középárfolyama 128 dinár 13 para. Az angol font középértékét is mondom, 135 dinár 66 para a mai napon. Az amerikai dollár középértéke pedig 99 dinár 84 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották, a folytatásban érkezem a lapszemlével, itt van már a stúdióban a mai magyar szó.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: Kezdje velünk a napot! Friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora. Minden hétköznap reggel.
1: 8 óra 40 perc van, megérkezett a stúdióba a mai Magyar Szó, az ára mindössze 60 dinár, érdemes megvásárolni, mert olyan hírekről olvashatnak benne, mint például Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke, beszámolnak a szombati eseményekről, ugye a hétvégén megalakult az új országgyűlés, és Magyar Péter letette miniszterelnöki esküjét, amivel hivatalosan is kezdetét vette az új parlamenti ciklus és egy új politikai korszak Magyarországon. Mindenről bővebben a címoldalon, illetve a harmadik oldalon írnak. Aztán új korszak küszöbén dr. Pásztor Bálint szerint az új magyar kormánnyal a nulláról kell újraépíteni az együttműködést. Egy beszélgetést olvashatnak a címoldalon, a párt elnökével, folytatása ennek a negyedik oldalon olvasható. Aztán tiltakozó megmozdulás a fővárosban. Tiltakozó felvonulást szerveztek vasárnap Belgrádban, a blokkádban lévő felsőoktatási intézmények hallgatói. Ne féljetek, még mindig itt vagyunk mottóval. A megmozdulás egyébként 11 óra 52 perckor kezdődött a jogi kar előtt 16 perces csenddel, amelyel az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadásában elhunyt áldozatok előtt tisztelegtek. Mindenről bővebben ugyancsak a negyedik oldalon olvashatnak. Aztán győzelem a fasizmus felett. Szombaton Szerbia több városában megemlékeztek a fasizmus elleni győzelem napjáról, majd este díszünnepére került sor a belgrádi Nemzeti Színházban. Alekszandar Vučić államfő Instagram videóban szólt a néphez, mindenről bővebben, tehát a címoldalon, illetve a negyedik oldalon olvashatnak. Nézzük tovább, miről írnak még. A múlt ismerete iránytű. Szombaton Tordán tartották meg a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tavaszi tanácskozását, hódítás, pusztulás, újjászületés a bánság története címmel, aminek alaphangját Torda újratelepítésének 250. évfordulója adta meg, és hát Torda ugye újra telepítéséről volt szó, és a szakmai programot követően a helybéli kultúrotthonban megnyitották a Torda 250 évét bemutató fényképkiállítást is. A társaság éves közgyűlésén kiosztották az idei elismeréseket is. A Kalapis Zoltán emlékérmet sok éves helytörténeti munkásságáért és szervező munkájáért Mák Ferenc, a Szabó József díjat pedig a csantavéri Szedlár Rudolf érdemelte ki az előző év kimagasló helytörténeti tevékenységéért. Innen is gratulálunk a díjazottaknak. Az ötödik oldalon írnak erről bővebben a mai Magyar Szóban. Ugyancsak ezen az oldalon találtam ezt a hírt is. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 24-szer tartotta meg szombaton az általános iskolások művészeti vetélkedőjét, amelyen 35 iskolából mintegy 450 tanuló vett részt. Igen, szép számban azt hiszem, ezt mindenféleképpen leszögezhetjük. A megmérettetés ugyanazon időpontjában három szabadkai helyszínen zajlottak ugye a fellépések. A központi helyszín a Majsai úti általános iskola volt, itt a résztvevők a művészet, fogalmazás, versírás, műveltségi teszt, prózamondás, versmondás és a szép beszéd kategóriában vetélkedhettek. Aztán ott volt másik helyszínként a Népkör Magyar Művelődési Központ, a színjátszás került előtérbe, míg a magyar tannyelvű tanítóképző karon a szólóének. Úgyhogy erről számolnak be az ötödik oldalon. A Magyar Szó címoldalán feltüntetik azt is, hogy az euró középértéke, ahogyan az előbbiekben említettem, 117 dinár 38 para, és a legalacsonyabb hőmérsékleti érték ma 14 fok volt, és 25 fok lesz a címoldalon feltüntetett előrejelzés szerint. Hogyha hétfő, akkor természetesen a Magyar Szó melléklete a sportvilág. Több sporteseményről is beszámolnak, például tiszaparti aranyok és látványos csaták Zentán, ugye itt szervezték meg a birkózó rangadót, mondhatjuk így is, mert hogy 25 klub mintegy 200 birkózója lépett szőnyegre, erről írnak, aztán van itt más esemény is, Európában a TSC-s lányok, ugye futballról írnak, kerékpár is szerepel a hírek között. Három vesztes egy személyben, ugye tenisz, beszámolnak arról, hogy hol tart most Djokovic, és milyen eredmények születtek itt az elmúlt időszakban, és hát egyéb sok más információ, ami a sportot illeti. Van itt RTV melléklet is, ahol a Pannon RTV mai műsora is szerepel, tehát a Pannon Televízió, Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió műsorát is ismertetik az újságban. Nos hát, ennyit a mai magyar szóról, vásárolják meg az újságot és tájékozódjanak belőle.

Gyászjelentés következik a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 90 esztendős korában meghalt Mária Ivković, Szabadka, Radenici utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. A Fiatal Tehetségekért Alap meghirdette idei pályázatát a 2025-ben kiemelkedő eredményeket elért középiskolások számára. A támogatásra azok jelentkezhetnek, akik hazai vagy nemzetközi elismert versenyeken az első három helyezés valamelyikét szerezték meg. A jutalom összege 20 ezer és 200 ezer dinár között mozog, a verseny rangjától és az elért eredménytől függően. A jelentkezés határideje június 8-a. Az alap már 18 éve támogatja a tehetséges fiatalokat, és 2008 óta több mint 40 ezer ösztöndíjat ítélt oda szerbiai diákoknak és egyetemistáknak. Megtisztították Bíró Károly elcsúfított szobrát, a Hír Gyivánovics Dániel Szabadkaváros képviselőtestületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll, a tettes egyelőre ismeretlen. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa, 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét tegnap, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Mónica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt, és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról. Heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceánjáró a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust, tette hozzá. Sport. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clásicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A La Liga történetében először fordult elő, hogy a katalánok éppen a legnagyobb riválisuk ellen tehették biztossá az aranyérmüket. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén már 19 fok van, a hét első napján változékony idő várható a felhők mellett hosszabb napos időszakokkal. Reggel is délelőtt még gyengébb déli szél fújhat, majd délutánra élénkebbé válik és délnyugatira fordul. Később főként az ország északi és keleti vidékein fordulhatnak elő helyi záporok, zivatarok. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki zivatarokra és intenzív záporokra Szerbia területére. A hőmérséklet csúcsértéke napközben 24 fok körül alakul.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960980-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960980. Legyél te is fites diák!
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
13: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
14: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
7: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki Ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Május végén ismét életre kell Palics, sport és hagyományőrző szellemisége. Május 29-e és 31-e között rendezik meg ugyanis a Vermes Lajos napokat. A programsorozat a híres palicsi sportélet megteremtője előtt tiszteleg, és évről évre számos sport, kulturális és közösségi eseményt kínál az érdeklődőknek. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja a május 31-i Velatúr, vagyis a Palicsi tó körbe biciklizése, amely családokat, baráti társaságokat és amatőr sportkedvelőket is megmozgat. Vendégünk a stúdióban Szalai Andrea, szervező. Köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Beszélgessünk először magáról a Vermes Lajos napokról, aztán egy picit kitérünk majd a Velatúrra is. Mit kell tudni az idei programról, mivel készültök? Ugye egy háromnapos rendezvénysorozatról van szó idén is, mert hogy korábban is ez így volt.
1: Így van, tehát az első évben volt csak egy kétnapos rendezvénysorozat, és már tavaly egy háromnapos rendezvénysorozattá duzzadt. Ugye a Velatúr lett az a kiegészítő esemény, ami többek között valóban most az egyik legnépszerűbb része az eseménysorozatnak. Nagyjából az egésznek a célja és lényege egyrésztről a sportra való felhívás, hogy megmozgassuk a közösséget, illetőleg Vermes Lajos sportszervező, sportoló emlékének a megidézése, és lényegében a közéletbe, a köztudatba való visszaemelése az ő örökségének. Nagyon sokat köszönhetünk Vermes Lajosnak, ugye nem kis dolog, hogy 16 évvel a modernkori olimpia előtt ő már sportjátékokat szervezett Palicson, ami már előolimpiának mondható. És az idei évben, tehát minden évben Vermes Lajos öröksége mellett egy hozzáfűződő, vagy kulturális eseményt, vagy kulturális örökséget veszünk célba, és az idén ez a Bagolyvár lesz. Uh-huh. Ugye nagyon várjuk a felújítását, úgyhogy a felújítással kapcsolatos információk, illetve a történetével kapcsolatos infókat is megtudhatnak majd azok, akik hozzánk eljönnek és ellátogatnak.
0: Én, hogyha jól tudom, akkor egyébként a Bagolyvárban pont egy múzeum lesz majd kialakítva Vermes Lajoshoz kapcsolódva.
1: Hát erről majd erről nem tudok infóval szolgálni, de valóban ezek voltak az ötletek. Igen. Ugye hát a Bagolyvár, mint az első olimpiai falu, nagyon fontos részét képezi a Vermes Lajos örökségnek, és hát általában ott is szoktuk kezdeni a szakmai napot, mert hogy mellette található Vermes Lajos szobra is, és azt az egész sétányt Vermes sétánynak is hívják pont ebből kifolyólag. Úgyhogy a tavalyi évben ugye Palics fürdőre, Palicsra, mint turisztikai helyet céloztunk meg, az idén pedig kifejezetten a Bagolyvár lesz a központi téma.
0: Abszolút üdvözlendő kezdeményezés ez a rendezvénysorozat, mert azért Vermes Lajost egy kicsit elfelejtettük, és mondhatjuk úgy is, hogy mostoha gyerekünk volt, ugye? Ezt így szokták mondani, amikor valakit elfelejtünk, úgyhogy abszolút jó. Mi is a gyerekekkel, amikor ott sétálunk Palicson, akkor mindig megkérdezik, hogy ki az a bácsi ott, és akkor jó ezt tudni a felnőtteknek, és néhány információt megosztani velük a gyerekekkel. Milyen korosztályokat szólít majd meg ez a rendezvény, ha már gyerekekről van szó?
1: Hát ugye a három nap különböző korosztályokra épül. Ugye az első nap a pénteki nap, ez a versengésé, ugye itt az olimpiai disziplinákat is bemutatjuk a gyermekeknek, ezekben ki tudják magukat próbálni, illetve hát az egész versenyszellem és a sportszellemet próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni. Itt ugye idén 4 iskola fog részt venni ezeken a játékokon, mondhatjuk, hogy palicsi sportjátékokon. Ugye elsősorban a természetesen a palicsiak, a hajdújárás királyhalmiak, a szabadkai majsai úti általános iskola és a horgosi általános iskola gyermekei fogják összemérni az erejüket és tudásukat.
0: Miért pont ezek az iskolák? Ez meghívásos alapon történt, vagy ők voltak a jelentkezők?
1: Hát első alkalommal, amikor erről elkezdtünk beszélgetni, akkor ők mutattak érdeklődést ez iránt, úgyhogy akkor velük, természetesen a palicsiak, ők ugye helyben is vannak, illetve hát az eljutás is fontos szempont volt, úgyhogy a hajdújárási, a királyhalmiak, ha jól tudom, a hajdújárási a kerékpárral fognak érkezni, úgyhogy még ez így van, abszolút, igen. Úgyhogy most egyelőre velük történt megbeszélés, de hát reményeink szerint egyszer ez majd lehet még nagyobb rendezvényé fog duzzadni. A szombati nap az inkább az úgynevezett szakmai nap, tehát amikor a kulturális örökségről beszélünk, ugye itt fogjuk most akkor a Bagolyvárat központi témává emelni. Általában koszorúzással kezdünk, van egy kiállítás, most itt két kiállításunk is lesz. Az egyik a Vermes Lajosról érdekes újságcikkek, amik a Szabadkai Városi Könyvtárban megtalálhatók, ezekből készítünk egy informatív kiállítást, illetve Szalai Attila karikaturistának is a karikatúrái, ugye a sportolókról készült karikatúrái is illetve megnézhetők lesznek majd a kiállítások alkalmával, illetve a Bagolyvárról lesz majd előadás a történetéről, illetve a felújításról, és lesz egy sportkerekasztal beszélgetés, ahol magyarországi és szerbiai ilyen sportolók fognak beszélgetni a sport múltjáról, jelenéről, jövőjéről. A vasár, ugye itt is igazából fiatalokat is várunk, de mondjuk ez az a középkorosztály, akit leginkább megmozgat ez a téma. És hát a harmadik nap, a Velatúr, ott van, hogy 0-tól 99 éves korig mindenkit várunk, illetve az amatőr sportolóktól kezdve egészen a profikig, mert hogy különböző távok vannak, van egy magyar kanizsai, egy nagy, közel 60 kilométeres kerékpártúra, itt ugye, itt is három csoportban indulnak a profik, azok, akik úgy érzik, hogy azért nem profik, de nem is amatőrök, illetve az amatőr csoport. Kanizsáról is lehet majd indulni. Akkor lesz egy kis kerékpártúra, ami Ludas felé fog menni, illetőleg két gyalogtúra is lesz. Uh-huh. Az egyik, akik teljesen körbesétálják a tavat, a másik pedig, akik az első frissítőpontig mennek. Ezek olyan 13 és 6 kilométeres tavak, és ennek is az érdekessége az, hogy túravezetők vannak, és a túravezetők egyrésztről történelmi szempontból is beszélnek a tóról, Palicsról és magáról az olimpiáról, illetve természetjáró túravezetők is vannak, akik pedig az élővilágról fognak beszélni. És akkor ez mellett ugye még ami nagyon fontos, hogy tombola is lesz, és a tombolán is nagyon értékes nyereményekkel várjuk az odalátogatókat. Ami nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy regisztrálni kell, mert hogy az első 90 érkező fog, illetve jelentkező fog kapni ajándékot, illetve mindenki lehet helyszínen is jelentkezni, de legjobb, hogyha előre regisztrálnak, kapnak majd tombola jegyet. És akkor ezt a tombola jegyet meg kell őrizni 2 óráig, 2 órakor, tehát 14 órától lesz majd a zenepavilonnál a tombola sorsolás, és akkor ott fogják majd akár a kerékpártól kezdve, a virág csomagig, tényleg nagyon sok tombolánk van, úgyhogy reméljük, hogy sikerül megmozgatni az embereket.
2: Megmosolyogtam a korhatárt, hogy 0-tól 99 éves korig, mert ugye május 8-án töltötte be 100. születésnapját David Attenborough természetfilmezés legismertebb úttörője, és azt mondta, hogy ő már nem használhatja a Lego kockát, mert hogy rá van írva ugye a dobozra, hogy 0-tól 99 éves korig, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne mondjuk itt is egy kicsit kibővíteni a korosztályt.
1: Ha eljön, szívesen várjuk természetesen.
2: Rendben. Jelentkezés, hol, miként, talán még ezeket az információkat mindenféleképpen mondjuk el.
1: Hát elsősorban a Facebook, ugye, mint közösségi felületen található egy eseményünk, a Velatúr 2026. Ennek keretében ott van a regisztrációs ív, de hogyha véletlen valaki nem használja a közösségi felületeket, akkor e-mailt is tud írni a velatur.palickukac@gmail.com-ra. És akkor el tudjuk küldeni neki a jelentkezési ívet, egyébként pedig az esemény leírásában megtalálható.
2: Ez a leírás pedig, illetve a részletes program, az pedig gondolom Facebook közösségi oldala.
1: Így van, illetve ugyanúgy a jelentkezésnél is ott van, tehát mindenki megláthatja, hogy pontosan melyik távra szeretne menni. Ott vannak a részletek is, mint hogy mondjuk a gyalogtúránál a frissítő pontokon a gyermekeket limonádéval, a felnőtteket pedig kézműves sörrel és borokkal is várják.
2: De jól hangzik.
1: Így van.
2: Május 29-e és 31-e között, tehát Vermes Lajos napok Palicson, lehet egy napot itt tölteni, aztán ott van még ugye a Vajdasági Vágta 30-án Szabadkán, illetve aztán megint ugye egy kis kikapcsolódás Palicson, úgyhogy remekül hangzik ez a program. és hát mindenképpen csak ajánlani tudjuk a hallgatóknak, vegyenek részt rajta. A részletekről pedig Homonai Szalai Andrea szervező számolt be nekünk. Köszönöm szépen!
1: Mi köszönjük a lehetőséget!

0: Elérkeztünk a napindító utolsó témájához, melyben pályázatokról lesz szó. Jelenleg is számos pályázat nyitott ugyanis a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárságnál. Pályázni most fiatal, kezdő gazdák tudnak, valamint öntözéssel, vadászattal és falusi turizmussal való kapcsolatok fejlesztésére is nyerhetők támogatások. Emellett pedig önkéntes tűzoltó egyesületeknek is biztosítanak pályázati lehetőséget. A részletekről Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes számolt be a közügyekben Bíró Tamara kérésére.
1: Az öntözés fejlesztésre is odafigyel a titkárság. Szokták mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, és itt berobbant a nyár, és valószínűleg egy aszályos nyárnak nézünk elébe. Mit kell tudni az öntözés fejlesztésről itt?
2: Az öntözésfejlesztés az egy nagyon fontos intézkedés a titkárságunknak. Az idejében is ezt az intézkedést, ezeket a beruházásokat hatványozottan támogatjuk. Az idejében 480 millió dinár keretösszeget láttunk elő öntözésfejlesztésre. Ez egy nagyon fontos beruházás. Tudjuk azt, hogy visszamenőleg 5 éve aszályos időszakok sújtják a gazdákat, illetve magát a terméseket, a mezőgazdaságot, és nagyon fontos, hogy folyamatosan dolgozzunk azon, hogy fejlesszük az öntözést. A különböző fejlett és modern öntözőtechnikák használatával, illetve azok való beruházással. Ezt kívánja szolgálni a tartománynak ezen pályázata is, amit megjelentettünk. Itt a gazdák mintegy legkevesebb 30 ezer és legtöbb 7 millió dináros támogatást igényelhetnek. A támogatás mértéke a megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt eszköz 60, illetve 70%-át térítjük meg, tehát 70%-ot tudunk akkor biztosítani, hogy ha a pályázó 40 év alatt, illetve hölgy pályázó életkortól függetlenül. Nagyon fontos, hogy a gazdák olyan öntözéstechnikákat, technológiákat vezessenek be, amelyek vízhatékonyak, tehát gazdaságosak ilyen értelemben. Ez nagyon fontos a környezet, illetve maga az ásványi kincsünk, legértékesebb ásványi kincsünk a víz megtartása miatt is a gazdaságosság szempontjából. Tehát ez az öntözés fejlesztésnek csak az egyik része, ugyanis tehát ahhoz, hogy öntözhessünk, tehát ne csak öntözőkutakból, hanem csatornákból is. A másik fontos fejlesztés az pedig a csatornarendszerek tisztántartása, revitalizációja és maga az öntözővíz biztosítása. Ezt a munkát, ezt a feladatot a tartományi vízgazdálkodási közvállalat végzi. Folyamatos a munka, de még nagyon sok tennivaló van ilyen téren.
1: És itt van még a falusi turizmus fejlesztése. Ennek a pályázatnak mi a célja, és kiknek a jelentkezését várják?
2: A falusi turizmus fejlesztésének alapvető célja az, hogy lehetőségeket kínáljon a falun, a vidéken élő közösségeknek a foglalkoztatás növelése, a nők foglalkoztatásának arányának a növelése, és hát egy alternatívát tud biztosítani azok gazdák részére, akik ilyen tevékenységben is gondolkodnak. Ez egy 30 millió dinár keretösszegű pályázati kiírás. Itt olyan vendéglátóipari fejlesztéseket tudnak megvalósítani, amelyek kapcsolódnak, tehát a vendégházak felújítására, azok kényelmi kapacitásainak bővítésére, tehát hűtés-fűtésrendszer kialakítására, fejlesztésére, de ugyanúgy bútorzat, konyha és eszközök beszerzésére és egyéb beruházásokra, ugyanúgy kerítés építésére maga a vendéglátóipari létesítmény köré. A támogatás mértéke 80%, tehát a beruházás adó nélküli értékének a 80%-a, minimálisan 150 ezer dinárt tudunk biztosítani, maximálisan pedig 2 millió dinárt.
1: És itt van még az ivóvízellátás kérdése, ez az önkormányzatok részére szól. Erről mik a legfontosabb tudnivalók?
2: Igen, tehát a mezőgazdasági titkárság a vízgazdálkodás keretében évről évre jelentett meg pályázatot önkormányzatok részére maga az ivóvízellátással kapcsolatos beruházások támogatására. Itt 272,5 millió dinár keretösszeget láttunk elő, és 100% arányban támogatjuk a beruházást, tehát az adó nélküli érték 100%-át biztosítjuk önkormányzatoknak. Ezek a beruházások, amelyek ide tartoznak, gyakorlatilag minden olyan beruházás, amely az ivóvíz minőségének javítását szolgálja, tehát ivóvíz hálózatok kiépítése, szanálása, felújítása és az ezzel kapcsolatos műszaki tervdokumentációk elkészítésének a finanszírozása, de ugyanakkor ivóvízkutak felszerelésének, a beszerzésének a támogatása is ide tartozik.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: Nem érdemes állítani az állomáskeresőn, mert a folytatásban is érdekességekkel, jó kis beszélgetésekkel és aktuális információkkal, programajánlatokkal érkezünk, mert hogy a 10 órai híreket követően kezdődik a Mozaik informatív szórakoztató műsorsávunk. Délután 2 óráig itt lesz a hallgatókkal Vágó Kriszta, aki már itt van a stúdióban. Szia!
4: Szia, Szuzi, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Hétfő van, ilyenkor küzdőtér is van a Mozaik részekén, de milyen témákkal készül? Te magad.
4: Hát először is lesz nyereményjáték, mégpedig az egyik színházba, az a KDSZ-be, Kosztolányi Dezső színházba. Tényleg egy nagyon jó előadásra. Én láttam ezt az előadást, és fantasztikus.
3: Na melyikről van szó?
4: Ez a szépség meggyilkolása.
3: Ja, igen, ugye? Igen. Nem egy egyszerű téma, gondolom, és nem egy egyszerű előadás.
4: És nagyon tetszik nekem például az benne, hogy ugye megjelenik Molnár Csilla Andrea, tehát ugye őról a szól, az ő kálváriájáról, illetve Ifigénia Aulisban történet, tehát egy görög dráma is, és mennyire gyönyörűen árnyaltan mutatja be, és ezt a kettőséget, tényleg zseniális az előadás, mindenkinek ajánlani tudom.
3: A szereposztásról egyébként mit tudsz mondani? Például a főszereplőjét ennek az egész történetnek kialakítja.
4: Hodik Annabella, és nagyon jó benne, illetve ugye az anyát Verebes Andrea, az apát Pálfi Ervin, és ugye vannak még szereplők, Búbos Dávid, ő is nagyon jó volt, tehát aki elmeséli tulajdonképpen a történetet, illetve ugye ott van Kucsov Boris, és még jó néhányan, vagy nem tudom, hogy felsoroltam-e mindenkit, most nem vagyok benne biztos, de tényleg jó az, és mindenkinek ajánlani tudom, nem egy könnyű darab, de érdemes megnézni.
3: Így kell felkészülni. Mikor lesz egyébként az előadás?
4: 26-án. Tehát, hogy tehát van még idő, egy kis bőven. Idő. Igen, igen. Aki nem ismeri esetleg a történetet. És ugye, tehát én eleve ismertem a történetet, de után, tehát előtte már én megnéztem a filmet, a dokumentumfilmet, igen. És utána is megnéztem. És tényleg őrült nagy a hasonlóság. Tényleg, úgyhogy tényleg ajánlani tudom. Megyünk is tovább. Mégpedig májusi programok csókán, erről is szólunk, illetve a hétvégén volt egy nagyszabású tánc előadás, ez a Hagyaték. Erről is fogunk beszélgetni Kobrehel Évával. Küzdőtér, ahogy mondtad, Sportó Tibivel 11 órától, majd bemutatóra készül a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, Némedi Emese tollából, és az ő rendezéséből láthatja majd a közönség az új előadást 11 órától, majd bemutatóra készül a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, Némedi Emese tollából, és az ő rendezéséből láthatja majd a közönség az új előadást. Ezen felül még arról is szó lesz, hogy

0: majd a napindító ismétlése és körhinta is lesz Búzás Zsuzsiban. Hát ez a mai penzum.
1: Ez a mai kínálatunk. Egyébként Mecserik Anitával egy rövidebb beszélgetést már, amikor átvette az elismerést, ott május eleje környékén, akkor készítettünk vele egy rövidebb beszélgetést, de most azért részletesen is kifejti azt, hogy hát mit jelent ez az elismerés számára, és úgy egyébként az újságírásról gondolom beszélgetnek majd vele, illetve hallhatják majd a beszélgetést 14 óra után. Amire még reflektáltam volna, az most hirtelen nem jut eszembe. Ja, Népszínház! Népszínház! Népszínház és Magyar Társulat is említetted, hogy új előadást. A Chicagót egyébként láttad
0: el? Nem láttam még. Te láttad?
1: Én sem még, de itt van a táskámban a májusi műsorrend, így van, és láttam, hogy 27-én azt hiszem. Az az egy dátum.
0: Na most nem akarok
1: elszoborító lenni.
0: Mert Anikó volt nálam bent a múlt héten a rádióban, és azt hiszem, így van. Oh, így jó. Van. Csak okay. A vaknyugatókra. Volt a múlt héten már jegy, de hogy most még van-e arra is, nem tudom.
1: Na majd meglátjuk. Jól van, hát mindenféleképpen érdemes időben gondolkodni, hogyha belépőjegyet szeretnének egy-egy előadásra. Most itt a lehetőség, mert hogy mi nyereményjátékkal kedveskedünk önöknek a Mozaikban. Érdemes lesz Krisztál tartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, jó munkát kívánunk majd, és hát elköszön a napindító csapata. A műsort Kaszoli Violetta szerkesztette, az adásvezető technikus Sóti Tamás volt, a mikrofonnál pedig Dédics Szuzannát hallották. További szép napot kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Megtisztították bíró Károly elcsúfított szobrát, a Hírt Gyivánovics Dániel Szabadka város képviselő testületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll. Egy ismeretlen tettes az Uhu Ah szöveget írta a szobor homlokára. A fehér színnel írt szöveget két vonallal alá is húzta az elkövető. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét tegnap, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Monica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt, és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról. Heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják, a Hondius tette hozzá. Nagyobb tűz ütött ki tegnap este Kamenicán a Csárdák település részen, a Szerémségi Partizánok utcában, amikor kigyulladt egy garázsban parkoló személyautó. Az autó tulajdonosa a tűz keletkezésekor aludt, a tűzoltóknak azonban sikerült bejutniuk a házba, és időben kimenekítették a férfit. A mentők ezt követően egészségügyi intézménybe szállították kivizsgálásra. A tűz jelentős anyagi kárt okozott, oka egyelőre nem ismert. Torontál vásárhelyen minden második évben tartanak bérmálkozást a római katolikus templomban. Az idén 4-en vettek részt, egy fiú és 3 lány. A Szent Misét a nagybecskereki megyés püspök Mirko Stefkovic celebrálta. A délbanáti településen június 28-án tartják az első áldozást.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 16 fokot mérnek, a hét első napján változékony idő várható, a felhők mellett hosszabb napos időszakokkal csapadék is előfordulhat a térségben.
9: Rádiózom velünk a 107,1 MHz-en.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Reklám következik.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont.
1: Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
13: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen. A 107,1-en.
2: Mozaik.
1: 10 óra múlt 12 perc, Mozaik itt a 107,1-en kezdetét veszi. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Masa Dávid, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ma ünnepelnek a Ferencek, a Fülöpök, az Izidorok, a Jakabok és a Gújdók. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Illetve, hogy mi mindennel készültem önöknek, ezt már a napindítóban elmondtuk önöknek Szuzival, de tudják, ahogy szoktam volt mondani, az ismétlés a tudás anyja. Nyereményjátékkal is készülök, mégpedig a Szépség meggyilkolása című előadásra lehet elvinni majd egy páros belépőt, majd májusi programok Csókán, Küzdőtér, Tóth Tibivel tudják, sport, ha hétfő, illetve bemutatóra készül a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, és Herceg János akadémikus író, műfordítóra emlékezzünk még a mai napon. Ne feledjék el, beszéljünk rólában Mecserik Anitával, hallhatnak egy beszélgetést kolléganőnkkel, nemrégiben az év pályakezdő újságírója díjban részesült, illetve a napindító témái közül ismétlünk néhányat, ez a vajdasági vágtás, illetve a másik, ugye ezt hallhatták itt nálunk 7.30 környékén, hiszen május 30-án ismét benépesül a Szabadkai Lóversenypálya, illetve még egy május végén ismét életre kell Palics sport és hagyományőrző szellemisége. Május 29-e és 31-e között rendezik meg a Vermes Lajos napokat. Ezeket hallhatják újra, illetve Körhinta Búzán Zsuzsival tudják 16.30-tól, úgyhogy érdemes itt lenni velünk, és ne feledjék, még mesével is szolgálunk.

0: ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Nálunk a legendák sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Mert ami jó,
2: az jó.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: 10 óra múlt 26 perccel, és már is megyünk tovább a Mozaik című műsorunkban. Egy kis közérdekű információval jövök itt a 107,1-en, mégpedig áramkimaradásról. Nagyfényen ma szünetel az áramszolgáltatás a Tanyákon, a Hosána környékén, már 9-től egészen 13 óráig, tehát Nagyfény egyes területein, 11-én, ma hétfőn karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás. Még több infóért, közérdekű infóért és más infóért is látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
2: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisör Adanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: És 10 óra után 35 perccel már is csókára kapcsolunk, hogy milyen programokkal készülnek, illetve arról is beszélünk, hogy szombaton egy nagy volumenű táncos előadást láthatott a közönség. A vonal túlsó végén Kobrehel Éva, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ igazgatója. Jó napot kívánok, Éva! Köszöntöm a műsorban!
4: Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a Szabadkai Magyar Rádió kedves hallgatóit és vágó Krisztát a Csóka Művelődési és Oktatási Központ nevében. Igen, így van, tehát május 9-én szombaton 18 órai kezdett el a Magyar Kanizsai Levendula Népi Kézműves Műhely Ördögcsákja Táncegyüttese a Hagyadék című táncszínházi előadás, az Óbecsei Fokos Zenekar élőzenével kísért színpadi alkotása került bemutatásra. Az együttes szakmai vezetői Varga Viola és a csókai születésű Gazsó Tibor, az előadás rendezője pedig Mészáros Gábor színművész, aki 2023 márciusától a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. A közel másfél órás előadás alatt a hálás közönség többször vastagsal jutalmazta az előadókat. A produkciót 8 táncos pár keltette életre, valamint az előadás fontos szereplője Szerda Ákos, óbecsei népdalénekes, akinek tiszta, hiteles énekhangja, mint egy lelki vezérfonalként kísérte végig az előadást, tovább mélyítve annak érzelmi és művészi hatását. Nagy öröm volt számunkra, hogy mintegy 150 látogató élvezhette ezt a csodálatos előadást.
3: És akkor nézzük azt, hogy ugye ez most volt szombaton, mégpedig a Hagyaték. Nézzük azt, Éva, hogy mi mindennel készülnek most májusban. Hiszen ugye megszokhatták a kedves hallgatónk, minden hónapban kapcsoljuk önt is, illetve a környező települések kultúrával megbízott tagjait, hogy milyen programok lesznek.
4: Igen. Tehát az elkövetkező rendezvényeink közül kiemelném a holnapi rendezvényt, amikor is tulajdonképpen az elhunyt csókai születésű Fehér Kálmánra emlékezünk, tehát május 12-én, 11 óra 15 perces kezdettel a Városi Könyvtárban, ahol a Csókai Jován Popovics Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóit várjuk irodalmi órára, Szeles Anita tanárnő kíséretében. Fehér Kálmánról tudni kell, hogy 1940. május 14-én született Csókány, vajdasági magyar költő, író, műfordító. Szülőfalujában Csókán végzette általános iskolai tanulmányait, majd gimnáziumot Zentán végzett, és Belgrádban jogot tanult. Egyetemi hallgatóként az akkori első ligás Rádnicski kosárlabda csapatban is játszott, tehát szerteágazó tevékenységgel övezte életét, és 1963 és 64 között a Híd szerkesztője, majd az Új Szimpózium főszerkesztője. Ezt követően a Létünk szerkesztője, majd főszerkesztője 2000-től. 1975 és 82 között a Fórum könyvkiadó igazgató főszerkesztője, majd vezérigazgatója, és ugyanakkor az Újvidéki Jogi Kar lektora. 86 és 91 között Jugoszlávia bangladesi nagykövete, majd a Fórum vezérigazgató helyettese, majd a nyomda igazgatója. Mindeközben írói vénája sem kerül háttérbe soha, hiszen szíve szerint mindig is inkább verseket írt volna. 2017. január 8-án távozott az élők sorából. Tehát holnap 11 óra 15 perces kezdettel Fehér Kálmánra emlékezünk a Városi Könyvtárunkban, és a megemlékezésen közreműködik Erdélyi Ilona, nyugalmazott magyar nyelv és irodalom tanárnő, aki személyesen is ismerte Fehér Kálmánt.
3: Tehát ezzel készülnek, ezután pedig?
4: Igen. Ezek után a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent Klem József Pont című verses kötetének a bemutatójára készülünk, amelyre május 27-én 18 órai kezdettel kerül sor Csókán a Városi Könyvtárban. Ugye Klem József 1954. február 28-án született Székelykevén, a Vajdaságban, általános és középiskolai tanulmányait Nagybecskereken végezte, majd az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén szerzett diplomát. Később Budapesten, az ELTE-n magyar nyelvből, Belgrádban pedig tömegkommunikációból folytatott tanulmányokat. Dániában újságírói szakoktatói képesítést is szerzett. Klem József Pont című könyve tavaly jelent meg. további kötete, illetve korábbi kötete, a 99 című könyv volt, amely 13-ban látott napvilágot, és már a harmadik kötetének a kézirata is a kiadónál van. Poem József mellett vendégül látjuk Lépak Pált, aki a kötet tervezője, valamint a könyvemutatón a moderátor Heinermann Péter lesz, aki felolvas a könyvből. A könyv szerkesztője Brenner János a Fórum könyvkiadóból, és még tudni kell, hogy Kám József középiskolás korában írt verseket, és azután 60 éves korában tért vissza a versíráshoz. A Pont egy olyan verses kötet, amelyet a vajdasági magyar kulturális életben is figyelem övezett és övez. A könyvet több vajdasági városban is bemutatták, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából dicsérő oklevélben részesült. Klem József költészetére általában a vajdasági létélmény, az emberi kapcsolatok, az identitás és az idő múlásának kérdései jellemzők. Azon kívül a májusi hónap előadását május 30-án egy zenés végjátékkal zárjuk, amikor is a Színház Termünk színpadán az Újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves színész hallgatói zenével és tánccal töltik meg a teret. Egy este, két hangulat, egy órában. Az első részben ismert slágerek csendülnek fel, élő zongora kísérettel, a második részben pedig jön a pörgős, ikonikus Grace világ. A felkészítő tanárok Táborosi Margaréta és Pálfi Ervin, az Újvidéki Színművészeti Akadémia tanárai. És külön öröm számunkra, hogy a darabban szerepel a csókai származású, irigylésre méltó hangmagasságban szárnyaló Bicskei Armand, akinek szereplésében már gyönyörködhetett a tisztelt közönség, amikor nálunk vendég szerepelt a Tanya Színház 2024-ben. Minden kedves érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várunk elkövetkező rendezvényeinkre, amelyekre a belépés ingyenes.
3: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Éva itt volt nálunk. Annyit mondjunk el még a kedves hallgatóknak, most mindent elmondtunk, de ettől függetlenül hol tudnak érdeklődni, akár Facebook oldalon vagy önöknél?
4: Így van. Facebook oldalunkon, intézményünk honlapján mindig meg vannak hirdetve rendezvényeink, ugyanakkor Hardea Andrea, aki a rendezvényszervezők, őt viszont megtalálják 064-8619-500-as telefonszámon. Úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk és informálunk rendezvényeinkről.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kobrehel Évának. További szép napot, júniusban újra halljuk egymást!
4: Köszönjük szépen!
3: Viszont hallásra!
4: Viszont!

0: SMR.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 10 óra múlt 46 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen nem sokára rövid hírek, pontosan 11 órakor, utána pedig, ha hétfő, akkor sport, Tóth Tibivel, azaz küzdőtér nézzük a témákat. A Spartakusz férfi vízilabdázói megnyerték az első A-ligát, és 23 év után feljutottak a Szuperligába. Beszélgetés Varkúja Csongorral, a klub titkárával, és Varkúja Viktorral, a csapat egyik oszlopos tagjával, és tudják, Tóth Tibi még hétvégi sport összefoglalóval is készül. Úgyhogy érdemes itt lenni, én majd 12.30 magasságában érkezem az árfolyam infóval. Addig is legyenek, te 107,1-en. Érkezem az árfolyam infóval, addig is legyenek, te 107,1-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Az EU nem hozott hivatalos döntést a Szerbiának szánt források befagyasztásáról a nyugat-balkáni növekedési terv keretében, közölte Marta Kos. Az európai bővítési biztos hozzátette, hogy folyamatosan ellenőrzik, teljesítik-e a tagjelölt országok az előírt kritériumokat. Kos reményét fejezte ki, hogy Szerbia teljesíteni fogja a kritériumokat, és így mielőbb hozzájuthat a támogatáshoz. Megjegyezte, hogy az igazságügyi módosítások néhány hónappal ezelőtti elfogadása óta nem történt kifizetés, de hangsúlyozta, hogy erről nem született elutasító formális döntés, csupán a folyamat a feltételek ellenőrzésének fázisában van. Megtisztították bíró Károly elcsúfított szobrát, a Hirt Gyivánovics Dániel szabadkaváros képviselő testületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll. Egy ismeretlen tettes az Uhu Ah szöveget írta a szobor homlokára. A fehér színnel írt szöveget két vonallal alá is húzta az elkövető. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét tegnap, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Monica García elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról, heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceán járón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust, tette hozzá. Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész, esszíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének jelentősége elismeréséül. Magyar Kanizsa meghatározó alkotója a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Filmjeiben a puszta nem háttér, hanem jelenlét, rajzaiban nem látvány, hanem belső táj, írásaiban pedig emlékezet és kérdés egyszerre. Ez a fajta alkotói jelenlét mély rokonságot mutat Herceg János örökségével, fogalmaznak a bírálóbizottság tagjai. A Schilling István nyelvész, író, néprajzkutató, Mák Ferenc író, irodalom és művelődés történész, a Lennert Múger tíme a költő alkotta bírálóbizottság egyhangulag döntött a díjazott személyéről.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 20 fokot mérnek, a hét első napján változékony idő várható a felhők mellett hosszabb napos időszakokkal, és csapadék is előfordulhat a térségben.
0: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: éljen a május. Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Sóti Tamás, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Mai fő témánk a vízilabda. A Spartacus férfi vízilabdázói megnyerték az első A-ligát, és 23 év után felkerültek a Szuperligába. A sikerről, az eddig vezető útról és a további tervekről Varkuja Csongorral, a klub titkárával, és Varkuja Viktorral, a csapat egyik oszlopos tagjával beszélgettem.
2: A Spartacus férfi vízilabda klubnak a felnőtt csapata 23 év után került fel a Szuperligába újra. A fiúk megnyerték az első A-ligát, egy ponttal a Kossuth-Nyák előtt és 8 ponttal a Sabáci Száva előtt. Beszélgető társaim Varkuja Csongor, a klub titkára, egykori játékosa, és Varkuja Viktor, jelenlegi játékosa. Gratulálok először is a bajnoki címhez. A bajnokság megkezdés előtt Csongor a cél már a bajnoki cím volt, vagy ez úgy útközben alakult ki?
3: A szezon kezdete előtt ezt tűztük ki fő cél, mert pár éve ezelőttről van ez a cél, körülbelül 3 éve tűztük ki. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, egy hosszú folyamat volt, mire kiépítettük ezt a csapatot, hogy ilyen siker, ilyen magabiztosan megnyerjük a ligát, 16 mérkőzésben 15-öt megnyertük. Volt egy idegenbeli vereségünk, de az is kis gól különbséggel volt. Nagyon komoly felkészüléseken ment át a csapat, még a szezon elején nem voltunk biztosak, hogy elérjük ezt a célt, de ahogy zajlott a szezon, ahogy folytatottak a mérkőzések, jobban és jobban láttuk, hogy a csapat összeállt, és magabiztosan megnyerték a ligát.
2: Ugye a Kossuth-Nyák vívtatott nagy csatát, a Száva is ott volt 8 pontra, de többiek nagyon le voltak maradva. Tehát én, hogy követtem az eredményeiteket, 7 gólos győzelmek, 8 gólos, több mint 10 gólos győzelmek, Pancsói Mladoszt ellen azon itt is voltam, 15-3, ha jól emlékszem, tehát leiskoláztátok a mezőnyt.
3: Igen, igen, ez nem volt éppen nehéz liga idén, volt az a felsőház, meg az alsóház, ilyen középmezői nem is nagyon létezett. Itt a felsőházban a Száva, Szabácsi Száva volt, meg a Kossuth-Nyák Belgrádból. Ők főleg fiatal játékosokból álló csapat, főleg utánpótlás játékosokból. Nálunk is utánpótlás játékosok szerepeltek Szabadkáról, még Becséről, és hoztunk pár belgrádi erősítés, és ez a tapasztalt játékosok, lényegében ezek a tapasztalt játékosok húzták ki ezeket a mérkőzéseket.
2: Viktor, te minden mérkőzésen a medencébe szálltál, ha jól tudom. Számodra milyen volt ez a szezon? Hogy is nézett ki ez a bajnokság a medencéből?
4: Részünkről, a játékosok részéről szerdeszét voltunk Szerbiában, ugye, ahogy mondtuk, voltunk Szabadkáról, Becséről, meg Belgrádból, mindenki saját városába edzett, és akkor összegyűltünk hetente egyszer Becsén vagy Szabadkán a meccsek előtt, hogy összebírunk játszani, meg ugye a fél szezon idején többször is összegyűltünk, és a meccsek közben pedig, ahogy telt az idő, egyre jobban összejátszottunk, és egyre könnyebbek voltak a meccsek, rutinosabban győztük őket, ügyesen lejátszottuk ezeket a meccseket.
2: Amikor jött egy könnyebb ellenfél, tudtátok előre, hogy egy könnyebb ellenfél jön, akkor mennyire volt nehéz magatokat motiválni, hogy azért komolyan tegyük oda magunkat, és egy véletlenül se becsüljük le azt az ellenfelet?
4: Hogy mondjam, mindig megvan az esély arra, hogy egy kicsit könnyebben belemegy az ember a meccsbe, de mivel rutinos játékosokról van szó, elég komolyan tudtuk venni az összes meccset, és nem volt semmilyen problémánk könnyebb ellenfél ellen sem, se. Ugye, amikor komoly meccsek voltak, akkor tényleg komolyan is vettük nagyon, és beleadtunk mindent.
2: Mi volt a siker kulcsa szerinted? A rutinosabb játékosokban rejlik a siker kulcsa, hogy mi volt az, aminek következtében ti a mezőny fölé kerekedtetek?
4: Hát főleg a rutin miatt, mivel a fiatalabb játékosoknak több kondiuk volt hozzánk képest, gondolom például a Kossuth-Nyák meg a Száva csapata több kondiban voltak, meg több edzéseket is ledolgoztak a szezon folyamán, nálunk a rutin győzött folyton, és ugye az okos játék, a kalkulált játék, a lassú játék, hogy fölül tudjunk kerekedni a kondíción is, hogy tudjuk irányítani a meccseket, úgy, ahogy mi akarjuk.
2: Csongra siker kulcsa, szerinted is a tapasztalat, a rutin?
3: Ez szerintem vegyesen út, mivel a tapasztalt játékosokhoz mindegyik hozott valamit magával, másik iskolákból, másik klubokból, míg a mi fiatalabb játékosaink még ledolgozták a nehezebb részét a munkának. Tényleg, ahogy mondta öcsém is, hogy a tapasztalt játék arra szolgál, hogy vezesse a mérkőzést, hogy mindenki tudja, mi a feladata, és el is végezze a saját feladatát, de a fiatal lendület, még az erő, az semmi se tudja leváltani, szóval így szerintem ilyen vegyes siker volt ez. Még ugyanúgy nagyon tapasztalt edzőink voltak, Goran Krstanović bajnoki ligáját nyert valamikor Becsével, 2001-ben, ha jól emlékszem, még a Uros Tesics, a másod edzünk Szabadkáról, még Kragjevácó nagyon nagy játékos, még edző tapasztalattal rendelkezett, és lényegében egy ilyen kohézió alakult ki a csapatban, amelyik ezt eredményezte, hogy elsők lettünk a ligában idén.
2: Tehát akkor az edzői stáb is Szabadka Óbecse. Ez jól bevált akkor két fronton is.
3: Igen, igen, pont így. A Becsé edzéseket ugye a Gorán vezette, Szabadka meg az Uros, és nagyon épp ahogy említettem, ez a kohézió nagyon fontos volt, hogy senki se érezze úgy, hogy a saját városát lekicsinyíti, vagy hogy másik városnak kell játszon, hanem egy klubnak játszott mindenki, és ezzel együtt egy ilyen stratégia együttműködést is aláírtunk a Becsével, ahol nem csak a felnőtt csapatban, hanem utánpótlás szinten is együttműködnek a gyerekek meg az edzők, úgy szint, meg a vezetőség, ami nagyon fontos, és egy célt hajtunk, hogy ezt a vajdasági szinten felemeljük a vízilabdát maximálisan. Jövőre is nagy terveink vannak, főleg az első csapattal. Hozunk erősítéseket, Magyarországról próbálunk játékost visszahozni, szabadkai születésű, ugyanúgy Görögországból, az első ligából, még más klubokból is, egyszerűen az Zvezdából, meg a Vojvodinából próbálunk pár játékost elcsalni, elhozni, leszerződtetni. Célunk jövőre a Szuperligában a középmezőny, az felsőbb középmezőny, úgymond 5.-6. hely, ami szerintem megvalósítható már a jelenlegi csapattal is, főleg az erősítésekkel bebiztosítjuk ezeket a pozíciókat. Úgy szint erősítjük majd az utánpótlásunkat, ahol megváltoztattuk a hosszú távú célokat, és az edzők is ezeket a célokat kezdik el alkalmazni. Hozunk Montenegróból válogatott játékosokat az U16-os csapatba, és itt Szerbiában, Vojvodinából is jön majd pár erősítés, és a szabadkaiakkal, még az Óbecséjekkel együtt valószínűleg Európa egyik legerősebb U16-os csapatát fogjuk létrehozni, ami azért fontos, hogy a felnőtt csapatnak legyen megfelelő utánpótlása a következő szezonokban, és úgy szint a fiataloknak is fontos, hogy legyen valami példaképük előttük, nem csak az első csapat szinten, hanem így fiatalabb társak szinten is lássanak erős mérkőzéseket, és ezáltal tényleg nagyon magas szintre, még komolyabb szintre föl tudjuk hozni a vízilabdát itt Vajdaságban, még Szabadkán is.
2: Viktor, középmezőny ugye a cél. Egyet értesz vele?
4: Egyet értek szerintem reális cél, mert az a Szuperliga is mondani felsőház, még alsóház, és szerintem az alsóházban nagyon szépen tudnánk tartani magunkat már így, ugye erősítésekkel pedig ugye a felsőház alsóbb részeiben, és nagyon sima ügy, nem mondom sima ügy, de szerintem megoldható probléma lesz.
2: Közönség mennyire látogatta a mérkőzéseket ebben a szezonban, és biztos vagyok benne, hogy a Szuperligában még többen jönnek majd.
3: Igen, meg szeretném köszönni a közönségnek, mivel egész szezonban kitartottak, majdnem telt házult minden mérkőzésen, fiatalokkal tele volt, szülőkkel, barátokkal, nagyon jó hangulatokat csináltak, főleg a derbiken, a Száva ellen, meg a Kossuthnyák ellen nagyon jó hangulat volt, fönt a nézőtérben is, meg a medence szélén is az ülőhelyeken, és tényleg nélkülük nehezen sikerült volna ezt elérni.
2: És mit tapasztaltok, a közvélemény, a vízlabda közvélemény felkapta a fejét erre a sikerre? Itt Szerbiában is, Vajdaságban egyáltalán?
3: Hát szerintem nagy szó ez, hogy Szabadka újra felkerült a vízlabda térképre. Minden esetre ez városnak nagyon nagy dicsőség, ilyen sikerélménye. Még így Szerbia szinten is hallottak rólunk, most ugye lett változtatás a Szerbiai Vízlabda Szövetségben, és komoly tervekkel lépünk, még nagyon jó kapcsolatban fogunk állni a szövetséggel, és igyekszünk, hogy Szerbia szinten is egy nagyon nagy és mély benyomást keltsünk, jó benyomást keltsünk ebben az együttműködésre, és egyfajta irány elvet mutassunk a többi klub számára is, főleg Dél-Szerbiában, ahol sok kis klub létezik, és nem tudnak kialakulni nagyobb csapatok mellett. Lényegében ez egyfajta tényleg pozitív hír, még segíti szerintem a szerbiai vízlabdát ez, hogy Észak-Szerbiában is van egy csapat a Szuperligában.

0: Talán akkor egy kicsit beszélünk, ugye a felnőtt női csapat a B-ligát megnyerte, ami azt jelenti, hogy összesítettben az ötödik legjobb csapat jelenleg Szerbiában. Néhány meccsüket láttam, nagyon fiatalok a lányok, tehát én sacra mondom lelátóra, 13, 14, 15, 16 évesek a csapat, gerince?
1: Igen, szerintem úgy átlagban 16 év, vagy még fiatalabb is. Nagyon fiatal csapatról van szó. A férfi vízlabda mellett nem szabad megfeledkezni, a női vízlabda mellett se sose, főleg itt Szabadkán itt nagy múltja van a női vízlabdának. Nagyon igyekszük a lánycsapatot is fenntartani, még motiválni, hogy részt vegyenek, még minél nagyobb számba jöjjenek a kislányok is edzeni, és legfőképp ez is a célunk a lánycsapata, hogy utánpótlás játékosokkal töltsük fel, és így fiatalítsuk, még fenntartsuk ezt a klubnak ennek a részét is.
0: Ők szabadkaiak, vagy vannak máson érkező lányok is?
1: Főleg szabadkaiak, azt hiszem idén volt két óbecsei, ugyanúgy velük is, a lánycsapattal is ilyen stratégiai együttműködést hoztunk létre. Ez mind saját nevelésű lány volt, tényleg le a kalap előttük, nagyon büszkék vagyunk rá, és remélem, hogy jövőre még nagyobb sikerrel tudunk elődrukkolni.
0: Utánpótlásról már beszéltünk ugye az előbb, de nézzük az utánpótlás csapatok idei szezonját, milyen csapatokkal nevezett be a Spartacus úgy a fiúknál, mint a lányoknál különböző ligákba, és ők befejezték-e már a szereplést, vagy még van, akik játszanak?
1: Hát még tartanak, nálunk Szerbiában két részből áll a liga, a kupa részből, még a bajnokságból, a kupát azt már lejátszottuk, mindegyik generációnkban volt legalább egy csapatunk volt, ahol két csapatot is tudtunk nevezni. A legnagyobb sikerünk tavaly volt, azt hiszem, igen, ahol országos bajnok lett a 2011-es csapatunk. Idén a legnagyobb sikerünk, azt hiszem, országos negyedik hely volt, úgy szinte a 12-essel, majd nem vagyok benne biztos. Ez mellett Magyar Ligát is játszanak a fiatalok, ami nagyon sok mérkőzést hoz. Minden hétvégén utaznak Magyarországra, ha nem Magyarországra utaznak, akkor itt Szerbiában, Vajdaságban vannak mérkőzéseik, és erre akarjuk tenni a legnagyobb hangsúlyt, hogy minél több meccset játszanak le a gyerekek, minél nagyobb tapasztalatot szerezzenek, és ez pluszban motiválja majd őket, hogy tovább folytassák a sportkarriert.
0: És a lányoknál milyen utánpótlás csapatok, vagy ott vannak utánpótlás csapatok?
1: Vannak utánpótlás csapatok, igen. Kicsit kisebb létszámban, kevesebb csapat van lényegében az utánpótlásban. Van talán Szerbiában összesen 5 csapat, amelyik játssza az utánpótlás. Mi is ott vagyunk minden generációban, és igyekszük ezt folytatni tovább is. És szerintem a női vízlabdának nagyon nagy potenciálja van itt Szerbiában, egy kicsivel nagyobb hangsúlyt kéne tenni, nem csak Szabadkán, hanem a többi klubokban is. És akkor nagyon nagy sikerekkel tudnánk nemzetközi szinten is előjönni.
0: Korábban mi úgy beszélgettünk, amikor még játékos voltál, egy kicsit a pályafutásodon mesélj nekünk, hány évet vízilabdáztál, és melyik voltak legnagyobb sikereid?
1: Hát én 2010 óta vízilabdázok, 10 évesen kezdtem, 9-10 évesen körülbelül. Főleg itt Szabadkán játszottam, 15 évesen lettem a felnőtt csapat tagja. Karrierem nagy részét itt Szabadkán lejátszottam. Legnagyobb sikereim közé tartozik, egy szezont lejátszottam Nagybecskereken, ott ugyanígy ezt a másodligát megnyertünk, mint itt idén Szabadkán. Ez mellett a felnőtt csapattal itt Szabadkán többször is megnyertük a B-ligát, bejutottunk a másodligába. És mindig nagyon közel áll a szívemhez ez a csapat, és játékosként, most titkárként mindig mindemet beleadok csapatba, és szeretném, hogy ez a klub fennmaradjon még 100 évig, tele legyen sikerekkel, Bajnokok Ligáját is játszon. Ha kell, vízbe ugrok, ha kell, edzősködtem is sokáig, ha kell, titkár vagyok, minden téren igyekeztem a klubot segíteni. Utánpótlás, amikor gyerek voltam Viktorral együtt, nagyon sok mérkőzésre ment, játszottunk mindenhol, külföldön is, horvátoknak, Romániában, Magyarországon, és ezt az élményt át szeretném adni a mostani utánpótlás csapatoknak is. Még szerintem ez valami, ami örök emlék marad, még egy olyan szép tapasztalat, hogy ezt szeretném mindenki átélje egyszer a életében.
0: És hogyan jött az életedbe, hogy akkor beülsz a titkári székbe?
1: Hát ez ilyen, hát nem mondhatom, véletlen volt, de először is, amikor ilyesmivel foglalkoztam, az mielőtt egyesült volna a két vízilabda klub itt Szabadkán, mivel valamikor két klub volt itt Szabadkán, volt a régi Spartak, a Sétaerdei medencén, ez amelyik most fennáll, még volt itt a Prozikai medencén másik klub, a Spartak Prozivka. És itt a Spartak Prozikában játszottam le karrierem nagy részét, aztán a korona után 2021-ben azt hiszem lehetőség adott, főleg a két vezetőség által, hogy egyesítsük a két klubot, és akkor én titkári székbe jöttem ott akkor először, hogy ezt a papírológiát a Prozikai medencére segítsem, ezt az egyesítést végrehajtsuk. Aztán ott elég nagy tapasztalatot szereztem, ez mellett még ugye egyetemi tanulmányokat is végeztem ilyen hasonló körökben, mérnöki menedzsmentet, és akkor ez így közel áll hozzám. Idén még az előző titkárunk Kucsera Géza nyugdíjba ment, ő neki nagyon nagy múltja van a klubban, még a vízilabdában is, még Szabadkán is főleg. Volt polgármesterünk, még igazgató iskolában volt. Tőle rengeteget tanultam, és neki köszönhetem lényegében ezt is, hogy most képes vagyok a titkári feladatokat jól elvégezni.
0: Tanultál tőle?
1: Tanultam, nagyon sokat tanultam a Géza bácsitól.
0: Viktor, szintén ugyanaz a kérdés, nézzük a pályafutásod, te hány éves korodban kezdtél el vízipólózni, és neked eddig mik a legnagyobb sikereid?
2: Ugyanakkor kezdtem itt a Csongi, 2010-ben, 8 éves voltam akkor, és ugye a pályafutásom nagyobb részét, igen, Szabadkán töltöttem, utána 2020-ban elhívtak a Novi Beogradból az igazgató főhívott, hogy eljönnék-e egy próbaedzésre, lássák, hogy hogy játszanék, és úgy bejutottam a Novi Beogradski Vukoviba, a Novi Beogradnak az utánpótlás csapatába. Ottan lejátszottam 4 szezont, és ott ugyanúgy megnyertem az alligát, mint most, és ugyanúgy egyszer hatodikak és egyszer hetedikek lettünk a Szuperligában, szóval nekem ismerősek ezek a vizek a Szuperligában. Hát a legnagyobb siker szerintem az, hogy egy pillanatban a szezon közepén volt egy tét mérkőzés, amiben tényleg szó szerint felosztották a Szuperligát egy felsőházra, a top 6-ra, és egy alsóházra az utolsó 4 vagy 6 csapatra. És akkor egy tétmérkőzésen adtam 2 vagy 3 gólt, és akkor arra nagyon büszke voltam, és bejutottunk a top 6-ba, ahol ugye mi voltunk a leggyengébbek, nem baj, de megszereztük a 6. helyet. Ott úgy.
0: Akkor te már játszottál az ország legjobb csapata ellen, Partizán, Zvezda, Radnički Krugovi, Novi Beograd.
2: Igen, igen. Játszottam meg ugye, mivel a Novi Beograddal egy medencén voltunk, akkor nagyon sokszor velük együtt edzettünk, és megismerkedtem a világ legnagyobb játékosaival, Mandicsa, Jaksicsa, megismerkedtem Pietlovicsa, mindkettő Pietlovicsa, ugye a Rásovicsék, és tudtam jó kapcsolatot is szerezni velük.
0: Csongor, ha jelentkezni szeretne valaki, hány éves kortól fogadjátok a fiatalokat?
1: Jelenleg a vízipólósulói két osztályból áll, vannak a nagyon kicsik, a kismenencében edzenek, ott már 4-5 éves kortól lehet jelentkezni, ott főleg az úszás alapjait tanulják el, sajátítják el, még persze sok-sok labdajátékkal is jár, szóval nem unalmasak az edzések. A kicsit idősebbek, 8-9 évesen, 7-8-9 évesen már nagy medencében kezdik, így alapúszó tudás, ha nincs is úszó tudás, akkor is nyugodtan jelentkezhetnek. Én se tudtam úszni, amikor jelentkeztem vízilabdázni. Nulla úszó tudással jelentkeztem lényegében. A legkisebbektől mindenkit várunk szívesen a medencén, nyugodtan lehet jönni. Nyáron indítunk majd egy új úszóiskolát a Sétaerdei medencén, ott körülbelül 20 gyereket tudunk, új 20 új gyereket tudunk fogadni, és igyekszünk belőlük egy új csapatot is alakítani szeptembertől.
0: Tehát akkor mindkét medencét használtuk, ugye a Sétaerdei medencét is, és a Prozivka medencét is.
1: Igen, nyáron főleg a Sétaerdei medencét használjuk, mivel nyílt térről van szó, és kihasználjuk a medence tulajdonságot, hogy 50 méteren is lehet edzeni, még több hely is van. Télen, ősszel télen, még tavasszal főleg itt vagyunk a Prozivkai medencén, még a mérkőzéseket itt Prozivkán játsszuk.
0: Mondjuk el még azt, hogy kik az edzők a klubban. Ugye a fennőcsapat edzőit már említettük, de soroljuk fel az összes szakembert, akik a különböző korosztályokkal foglalkoznak.
1: Igen, most jelenleg hoztunk egy új szakembert, aki vezeti ezt az edzői csapatot, Stevan Nonkovicsot, Belgrádból. Ő rengeteg tapasztalattal rendelkezik, volt külföldön, Izraelben és Törökországban is edzősködött, vezette a fennőcsapatokat, utánpótlásokat, utánpótlás válogatottat is vezetett. Ő úgy mondjuk a fő szakember az edzőknek. Ez mellett ugyanúgy itt nagyon tapasztalt edzőnk, két nagyon tapasztalt edzőnk van, a Nemanja Andrics, meg a Petr Kupunovics, ők szabadkai születésűek, ők főleg Belgrádban, még Kragujevacon edzősködtek, ők is utánpótlással foglalkozik. Most így, ameddig a felnőtt csapat pihen, Uros Tesics, meg a Tuáti Ádám együtt vezetik az egyes felnőtt csapat alatt lévő fiatalabb generációt, az U18-U16-osokat, ők edzik, ez mellett volt csapattársam Gyolle Popovics is edzősködik, ő az U12-es csapatot vezeti, a vízilabda iskolában még egy nagyon fiatal srác Szilvia Reduló is vezeti. És hát két női edzőnk van, ők jelenleg játékosok is meg edzősködnek, Minya Mitic, ők meg a Kozla Vivian, ők a kismenencébe segítik a Pérót a legkisebbekkel.
0: A sikerekhez ugye nem csak munka kell, hanem bizony támogatók is, támogatók nélkül nagyon nehéz eredményeket elérni. Kik támogatják a Spartakusz vízilabda klubot?
1: Igen, a város mellett legfőbb támogatónk a Misicsehói Patent Co., akiknek köszönhetjük eleve a két klub egyesítését, nélkülük nem sikerült volna egyesíteni a két klubot, és az mellett nem sikerült volna ilyen erős utánpótlás, még felnőtt csapatot kiépíteni. Ez mellett a Bush House is nagyon nagy szponzorunk, akik állandóan az utazásokat, még mindent, ahol kell, besegítenek a csapatoknak.

0: ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.

0: ASMR
1: 107,1.
2: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a sporthírekhez.
3: A labdarúgó Szuperliga felsőházában a már bajnok Cena Zvezda otthon kapott ki 2-1-re Novi Pazartól. A többi eredmény Zseleznicsár Rádnik 1-1, Vojvodina Csukaricski 1-0 és Partizán OFK Beograd 1-1. Első a Cena Zvezda 85, második a Vojvodina 70, harmadik a Partizán 69 ponttal. Az alsóházban a TSC 6-1-es vereségét mért az ivanicai Javor csapatára. A többi eredmény a következő: Spartakus Napredák 0-3, Nisi Rádnicski Lucsani Mladosz 1-0 és IMT Krogojváci Rádnicski 0-0. Az alsóházat a 46 pontos IMT vezeti a 44 pontos TSC előtt. Kettő fordulóval a vége előtt a kieső helyen a 41 pontos Javor, a 40 pontos Mladosz, a 21 pontos Spartakus és a 17 pontos Napredák áll. Véget ért a bajnokság a női szuperligában, az európai kupaindulás jelentő második hely az utolsó körben dőlt el, amelyben a TSC 2-1-re nyert Újvidéken a Vojvodina ellen, a Spartakus viszont hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a Cena Zvezda csapatától. Bajnok a 46 pontos Cena Zvezda, a második a TSC 40, harmadik a Spartakus 38 ponttal. A bajnok Zvezda a bajnokok ligájában, a második TSC pedig az Európa ligában indulhat a következő idényben. A Vajdasági Liga északi csoportjának 26. fordulójában tovább folytatódik a versenyfutás a bajnoki címért. Az Adorjáni Tisza 3-0-ra nyert a Kiskéri Szutyeszka pályáján, az Apatini Mladosz 2-1-re győzött Ókéren az Obilić otthonában, a Bajsa viszont megbotott és hazai pályán 0-0-as döntetlent játszott a Sztapári Hajduk csapatával. A többi eredmény: Paripási Rádnicski Mladenovói Budújtnosz 0-3, Bajmoki Rádnicski Újsóvé Proletér 7-0, Bácsföldvári Vojvodina Becse 1-0, Dunagálosi Budújtnoszt Kucorai Iszka 2-1 és Petrőci Mladoszt Kulai Hajduk 0-6. Ligát az 55 pontos Tisza vezeti, a szintén 55 pontos Apatini Mladoszt előtt, harmadik a Bajsa 53 ponttal. A Vajdasági Liga déli csoportjában a temerini TSK 2-0-ra kikapott a Zóbánovci Dunáv vendégeként, és 26 ponttal a 13. helyen áll. A ligát továbbra is az Újvidéki Index csapata vezeti. A Szabadkai Körzeti Ligában a Tiszamenti rangadón az Adai AFK hazai pályán 1-0-ra kikapott a Zentától. A többi eredmény: Csóka, Torzsai Budújtnosz 0-2, Nyegosjói Proletér, Szekhegyi Nyegos 1-4, Tomiszlávci, Kelebiszka Suma 1-1, Feketicsi Jadrán, Szabadkai Bácska 1-4, Szent Tamás Györgyén 4-2, Törökkanizsai Obilić Csantavér 4-1, és Túrjai Mladosz Tavankút 0-3 küzdelem nélkül, mivel a Mladosz kilépett a ligából. Ligát a 62 pontos Nyegos vezeti, az 54 pontos Kelebiszka Suma és az 51 pontos Szabadkai Bácska előtt. A Szabadkai Városi Ligában 3 körrel a vége előtt még több csapat is versenyben van a bajnoki címért. A hétvégi forduló eredményei következők: Prozivka Palics 0-5, Solid Elektro Vojvodina 3-0 játék nélkül, mivel a vendégek nem jelentek meg a mérkőzésen, Hajduk Vinogradár 0-2, Békova Lokomotiva 0-14, és Preporod Udárnik 0-0. A Mála Boszna szabad volt. Első a Palics 39, második a Lokomotíva 35, harmadik a Vinogradár, negyedik a Solid, ötödik a Mála Boszna 34-34 ponttal. A Tiszamenti Ligában a listavezető Tornyos 4-3 nyert a Magyar Kanizsai Potiszi ellen. A többi eredmény a következő: Padélyi Tisza Martonosi Egyedinszó 14-1, Moholi Bácska Majdáni Tromegya 8-0, Szerb Keresztúri Jedinszó Tiszaszent Miklósi Szloga 1-0, Oromi Sampion Oroszlámosi Szlávja 1-3, Szanádi Jadrán Horgos 7-0 és Gyáli Grani Csár Podlokányi Hajduk 0-3, küzdelem nélkül, mivel a Hajduk kilépett a ligából. Első a Tornyos 56, második a Jadrán 53, harmadik a Potiszi 43 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás község közi ligában a Bácskocsúfalvi Szloboda 3-0-ás győzelmet aratott a Nádai Napredák felett. A további két eredmény: Péter Éve Jedinszó Kishegyesi Egység 9-1 és Csikira Pusztai Mladoszt Zentogunarosi Szlávia 2-0, Pacséri Bácska szabad volt. Ligát a 32 pontos Jedinszó vezeti, második a Szloboda 28, harmadik a Mladoszt 27 ponttal.

0: Befejezték szereplésüket az Adriai Ligában a Spartacus kosárlabdázói. A kékfehérek tegnap este a negyeddöntő második mérkőzésén 88-84-es vereséget szenvedtek a Dubai együttesétől a sételdei sportcsarnokban, és ezzel nem kerültek a legjobb négy közé. A Kragujevac-i Radnički nyerte a szerb férfi röplabda bajnokságot. A Sumadiai csapat a döntő harmadik mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra legyőzte az újvidéki Vojvodinát, és ezzel 3-0-as összesített eredménnyel védte meg bajnoki címét. Mint ismeretes, az alapszakaszban harmadik helyen végzett Spartacus, a negyed döntőben épp a székvárosi csapattal szemben esett ki. Véget ért a bajnokság a férfi kézilabda Super B-liga északi csoportjában. A záró fordulóban az adai Potisje Petex hazai pályán 25-23-as vereséget szenvedett az India együttesétől, a Spartacus pedig 38-25-re kikapott a Lazarevácon a Kolubarától. Első is bajnok a belgrádi Lavovi csapata 38 ponttal, a Potisje Petex 22 ponttal a hatodik helyen zárta a ligát. A Spartacus 12 ponttal a 11. helyen fejezett, és a palánkai Lavovi, az újvidéki Szlávia, a Červenka és a Vozdovász csapataival együtt kiesett a ligából. Több érmet szereztek a palicsi evezőskup versenyzői a belgrádi nemzetközi regattán. Aranyérmet nyert Sergei Seglova veteránok között, a Laura Malatinski Serafima Smirnova Drobina Renáta alkotta junior 4-es egy nagybecskereki versenyzővel kiegészülve, Csipak Sergei egy nagybecskereki és kettő újvidéki evezőssel egyetemista 4-esben, Katona Réka serdülő egypárban, és a Vince Hajnalka Katona Novák Ágnes alkotta veterán kétpár evezős egység. Két bronzot is szereztek a palicsi evezősök, mégpedig Serafima Smirnova serdülő egypárban, és a Malatinski Smirnova kétpár evezős egység junior kétpárban. Zentán rendezték a férfi kötött fogású és a női birkozó országos bajnokságot. Kötött fogásban a legjobb klubnak a nagybecskereki Proleter bizonyult, a második helyen a szabadkai Spartacus, a harmadikon pedig a belgrádi Radnički végzett. A legjobb birkózónak Dobi Krisztián, zombori Radnički bizonyult, a legjobb edzőnek pedig György Miolszkit Proleter választották. A nők mezőnyében az első helyet a Cina Zvezda szerezte meg a felsőhegyi Herkules és a Partizán előtt. A legjobb női versenyzőnek Emilia Jakovjevicet, Kragujevac választották, a legjobb edzőnek pedig Dalibor Pérovic Cina Zvezda bizonyult. A szerbiai férfi és női asztali tenisz válogatott is a legjobb 32 között zárta szereplését a londoni világbajnokságon. A 16-5 döntőben a férfi csapat 3-0-ra kikapott Tajvántól, lányok pedig 3-1-es vereséget szenvedtek Szingapúrtól. A férfiak és a nők mezőnyében is a világbajnoki címet Kína szerezte meg.
1: Angolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.
0: Ennyi volt mára is erre a hétre a Küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Sóti Tamás, adásvezető, technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor is bajsai sakk lesz majd a fő témánk. Viszont hallásra!
2: Ez

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett a híradó témáiból. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. Kettős jubileumot ünnepeltek Pacséron, és Bicskei Zoltán kapja idén a Herceg János díjat. Jönnek a részletek. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét. Ma várhatóan további 25 ember távozik a hajóról. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A Hondius óceánjárón 3 halálesetet regisztráltak. Szabó Regina összeállítása.
2: A hantavírus leggyakrabban rágcsálókról terjed emberre, ezért különösen fontos az óvatosság és a megfelelő higiénia fenntartása pincék, nyaralók, illetve olyan zárt helyiségek takarításakor, ahol egerek vagy patkányok fordulhatnak elő, hangsúlyozta a szerbiai RTV műsorában Verica Jovanovic. A tünetek a vírus típusától függően eltérőek. Az Andes-törzs influenza-szerű tünetekkel indulhat, majd gyorsan súlyos légzőszervi szövődményekhez és légzési nehézségekhez vezethet. A hajón több mint 145 ember tartózkodott, közülük 30 fő korábban elhagyta a hajót. A többiek azonban továbbra is egészségügyi megfigyelés alatt állnak. Mindazokat, akik további kezelésre szorulnak, különösen a kiszállás után, kórházi intézményekbe szállítják, ahol a protokollnak megfelelően terápiában részesülnek. Természetesen minden tünetmentes személy epidemiológiai megfigyelés alatt marad, amelyet az epidemiológiai szakma minden szabályának megfelelően szerveznek meg. Ez azt jelenti, hogy a hajó minden utasát 42 napon keresztül további megfigyelés alatt tartják. A Hondius nevű holland óceánjáróról vasárnap reggel megkezdődött az utasok evakuálása, amely várhatóan hétfő délutánra fejeződhet be. A fedélzeten a hantavírushoz köthetően 3 halálesetet regisztráltak. Verica Jovanovic hangsúlyozta, hogy a betegség nem új keletű, és a vírus ritka esetekben terjed emberről emberre. Az Andes törzset most a hajón azonosították, miután különböző utasok kerültek kapcsolatba egymással, köztük olyanok is, akik Argentinából érkeztek, amely ennek a vírus típusnak endémiás területe. Jelenleg nincs járványveszély. Nem egy, a COVID-hoz hasonló vírusról van szó. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy ez a vírus típus az elmúlt 30 évben nem mutálódott. Ezért nem számítunk olyan mutációkra, amelyek komoly kockázatot vagy veszélyt jelenthetnének, mint a koronavírus esetében. A szerb hatóságok szerint jelenleg nincs ok aggodalomra, mivel a fertőzött hajón nem tartózkodtak szerb állampolgárok. A közegészségügyi rendszer azonban felkészült az esetleges intézkedésekre.
1: Ismét élesedett az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti feszültség, miután Donald Trump elutasította Teherán válaszát az amerikai békejavaslatra. A felek egymást vádolják túlzott követelésekkel, miközben a diplomáciai tárgyalások mellett katonai figyelmeztetések is megjelentek. Rózsa Krisztina összeállítása.
3: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, elutasította Irán válaszát az amerikai béke és konfliktus lezáró javaslatra, és azt mondta, hogy az teljesen elfogadhatatlan. Washington továbbra sem akarja megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Irán erre úgy reagált, hogy nem Donald Trump kedvéért tárgyal, hanem saját nemzeti érdekei alapján. A teheráni vezetés szerint az Egyesült Államok túlzó és észszerűtlen követeléseket támaszt. Ugyanakkor Irán jelezte, hogy nyitott a diplomáciai megoldásra, de ha szükséges, katonailag is kész válaszolni. Az iráni vezetés külön figyelmeztetett arra, hogy ha külföldi katonai erők jelennek meg a Hormuzi szorosban, azt veszélyes eszkalációnak tekintik. Ez a térség rendkívül fontos a világ olajszállítása szempontjából, ezért minden konfliktus komoly gazdasági hatással járhat. Közben Izrael miniszterelnöke kijelentette, hogy a konfliktus még nem ért véget. Szerinte Irán nukleáris programját ugyan részben sikerült gyengíteni, de Izrael továbbra is meg akarja akadályozni, hogy Irán magas szinten dúsított uránhoz jusson. Azt is elmondta, hogy Izrael fokozatosan meg akarja szüntetni az Egyesült Államoktól kapott katonai pénzügyi támogatást, amely jelenleg évi mintegy 3,8 milliárd dollár tesz ki. A megállapodás 2028-ig érvényes. A háttérben diplomáciai tárgyalások is zajlanak. Irán jelezte, hogy hajlandó lenne tárgyalni a térségbeli harcok csökkentéséről, a nukleáris programjáról és a hormuzi szoros biztonságáról is. Cserébe azonban teljes szankciófeloldást és nemzetközi garanciákat követel. Oroszország is megszólalt az ügyben. Vlagyimir Putyin szerint Moszkva kész lenne az iráni dúsított urán készletek tárolására és szállítására. A Közel-Kelet más részein is feszült a helyzet. Dél-Korea elítélte a Hormuzi szorosban történt két azonosítatlan repülő által végrehajtott támadást egy dél-koreai hajó ellen. Libanon miniszterelnöke pedig azt mondta, országa nyitott a békére Izraellel, de ehhez először tűzszünetre, izraeli kivonulásra és a libanoni foglyok szabadon engedésére van szükség.
1: Megtisztították Bíró Károly elcsúfított szobrát, a Hirt Gyivánovics Dániel Szabadka város képviselő testületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll. Egy ismeretlen tettes az Uhu Ah szöveget írta a szobor homlokára. A fehér színnel írt szöveget két vonallal alá is húzta az elkövető. Kettős jubileumot ünnepeltek vasárnap Pacséron. A református gyülekezet a betelepítés 240. évfordulójára emlékezett, míg a Csemete játszóház fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte. Az ünnepi hálaadó istentiszteleten a közösség múltjáról, a gyökerek megőrzésének fontosságáról, valamint az egyház közösség megtartó szerepéről is szó esett. A rendezvény koszorúzással és közös ünnepi vendéglátással zárult. Horváth Kátai Orhidea és Rózsa Krisztina tudósítása.
3: Kettős jubileumot ünnepeltek vasárnap Pacséron. A református gyülekezet a betelepítés 240. évfordulójára emlékezett, emellett pedig fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Csemete játszóház is. A településen korábban csak állami óvoda működött, bölcsöde is napközi nem volt, így az egyházi intézmény nagy segítséget jelentett a családok számára. Az intézményben keresztény szellemű nevelés folyik, ahol a gyermekek hitbéli alapokat is kapnak. Pintér Oszkár három kiskorú gyermek édesapja, felesége óvónőként maga is részt vett a játszóház munkájában.
0: Ez a ünnepség nagyon meghatóra sikerült, amikor az ember belegondol, hogy 240 éve az emberek elindultak a látatlanba, úgymond a bizonytalanság, de mégis valamilyen szinten a túlélés érdekébe, és itt Pacséron találták meg az életük célját, jövőjét, gyerekeik, unokáik lehetőségét, letelepülését.
3: Az istentiszteletet követően a résztvevők megkoszorúzták a 30 éve felállított kopjafát, amely a gyülekezet pecsétjét viseli. A megemlékezést minden évben május 1. vagy 2. vasárnapján tartják meg, hálát adva az Úr segítségéért. A helyiek szerint a falusi közösség összetartása és közvetlensége ma is megtartó erőt jelent. Csányi Enikő.
4: Az én életcélom, és aminek én élek, az, hogy az Isten igéjét hirdessem, és nagyon jó volt ez, hogy végre megtapasztalhattam azt, hogy tele van a templom, hogy Isten véget együtt tudtunk lenni az ő nevében, és őt dicsőíteni.
3: 30 évvel ezelőtt újították meg a kapcsolatot Pacsér és Kisújszállás között. Azóta nem csak az egyházak, hanem az önkormányzatok, az iskolák és a helyi közösségek között is élő testvéri együttműködés alakult ki. A kapcsolat az évek során sokrétűvé és szerteágazóvá vált. Csányi Erzsébet, pacséri lelkésznő.
5: Ünnepi hálaadó istentiszteletre gyűlünk egybe a mai nap, hiszen sokat jelent számunkra az, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakra, 240 éve annak, hogy őseink Kisújszállásról eljöttek ide, hogy egy új otthont keressenek maguknak a megélhetés véget, tehát ugye ott nagy volt az árvíz, és ezért nagyon sok itteni település így jött létre, hogy egész csapat érkezett ide, tehát több mint 1000 lélek jött el az ottani falunak egy része.
3: Fremond Árpád az MNT elnöke maga is pacséri származású. Korábban pedagógusként dolgozott Kisújszálláson, emellett ifjúsági szervezetet is vezetett. Mint mondta, a két település között ma is élő kapcsolat működik, nem csak az egyház, hanem az oktatás, a civil szervezetek és még a vadász egyesületek között is.
6: Azt gondolom, hogy egy óriási jelentőségű dolog az, hogy Pacsér, mint település, a pacséri reformátusok, a pacséri magyarok 240 év után is elmondhatják azt, hogy minden nehézség ellenére, a történelem viharai ellenére itt vannak, egy erős közösséget alkotnak. Természetesen ebben az együttműködésben és a kapcsolattartásban a református egyháznak óriási szerepe volt. ha nem lett volna református egyház, ha nem lettek volna olyan lelkészek a korábbi években, évtizedekben, évszázadokban, akiknek fontos lett volna a gyökere, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a kapcsolat nem élne ilyen formában.
3: Az ünnepi nap közös ebéddel és vendéglátással zárult.
1: Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész, esszéíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének jelentősége elismeréséül. Magyar Kanizsa meghatározó alkotója, a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Filmjeiben a puszta nem háttér, hanem jelenlét, rajzaiban nem látvány, hanem belső táj, írásaiban pedig emlékezet és kérdés egyszerre. Ez a fajta alkotói jelenlét mély rokonságot mutat Herceg János örökségével, fogalmaznak a bírálóbizottság tagjai. A Schilling István nyelvész, író, néprajzkutató, Mák Ferenc író, irodalom és művelődés történész, Lennert Móger Tíme a költő, alkotta bírálóbizottság, egyhangulag döntött a díjazott személyéről. A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Első áldozást tartottak Szabadkán a kertvárosi munkás Jézus plébánia templomban, és a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült a noszai festőtábor. Jönnek a részletek. Első áldozást tartottak vasárnap Szabadkán a kertvárosi munkás Jézus plébánia templomban. A szertartás során 16 gyermek hosszú felkészülést követően először részesült oltári szentségben. Az első áldozás a katolikus közösség egyik kiemelt ünnepe, amely a családok számára fontos lelki és közösségi eseménynek számít. Balázs Zita riportja.
7: A gyerekek egységes ünnepi, fehér öltözetben járultak az oltár elé. Az első áldozást komoly lelki felkészülés előzi meg. A gyerekek hónapokon át készültek erre az alkalomra a hittanórákon. Megismerkedtek a Szent Mise jelentőségével és a hit alapjaival. Dujmovics Maja.
8: Anyukám először is befonta a hajamat, hogy hullámos legyen, meg csatókat is vettünk, és a ruhát pedig csak úgy kibéreltük.
9: Hittanórán hogyan készültetek az első áldozásra?
8: Gyakoroltunk a Lívia nővérrel, és gyakoroltuk, hogy kell az ostját venni.
9: Mennyire vártad ezt a mai napot?
8: Hát nagyon vártam, meg izgultam is.
7: Az első áldozást megelőzően a gyerekek elvégzik első szentgyónásukat is, amely során megtapasztalják Isten irgalmát és a bűneik megbocsátását. Ez segít nekik abban, hogy tiszta szívvel vehessenek részt a szent áldozáson. Hodik Zsófia.
10: A hittanon sokszor gyóntunk, mert azt mondta Lívia nővér, aki a hittantanárunk, hogyha van nagy bűnünk, akkor azt meg kell gyóni, különben nem áldozhatunk. És egyszer-kétszer gyakoroltunk, hogy lesz majd, hogy hol ülünk, meg ahogy megmutatták a ruhákat, felpróbáltuk a ruhákat, hogy kinek jó, kinek nem.
7: Az első áldozás a katolikus egyház egyik fontos szentsége, hiszen a gyerekek először veszik magukhoz az oltári szentséget. Ez egy különleges pillanat számukra, mivel először találkoznak Jézussal a szent áldozásban, és ez segít őket abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Zapletán Géza, a munkás Jézus plébánia plébánosa.
11: Fontos a hosszabb előkészület, az egyház is megkívánja azt, hogy ne történjen az első áldozás mindjárt ott az első osztályban, hanem csak így a harmadik osztály végén, hiszen ez alatt az idő alatt meg kell ismerniük Jézus tanítását legalább nagy vonalakban, és valamennyire meg kell érteniük azt, hogy az oltári szentség, a Jézus szenteste az nem közönséges kenyér, az a léleknek az egyik a legfontosabb tápláléka.
7: A vasárnapi első áldozás nem csak egy egyházi szertartás volt, hanem közös ünnep is a családok és a helyiek számára, amelyre sokan hosszú ideig emlékeznek majd. Az első áldozást később a bérmálkozás szentsége követi, amely újabb fontos lépés a hitben, és komoly lelki felkészülést igényel a fiataloktól.
1: Kétnapos festőtábor tartottak Nosszán, amelyen 27 képzőművész vett részt Vajdaság több településéről. A helyi Hinga Művelődési Egyesület szervezésében 10. alkalommal megvalósult kétnapos tábor témája a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült. Balog Sára riportja.
12: Képzőművészekkel telt meg a Nosszai Művelődési Ház. A helyi Csedomír Lisic már több éve jár ide.
13: Ezt készítettem, ezt a lovat olajvászlan, 70x50-es valami, kis fantáziával, és akkor ezt készítettem. Meg általában így a tanyán nevelettem, minden voltak lovaink, és akkor én szerettem a lovakat, és általában azokat is szoktam festegetni.
12: Sztanojev német Anna Mária alkotása vegyes technikával készült.
14: Ők egy szegedi népviselet ruhába vannak, mivel hogy Vajdaságban kevés originál népviselet van, és akkor tehát őket dolgoztam fel, tehát természetesen a háttér is ugye a buza, tehát ami jellemző úgy a magyarságra, mint a Vajdaságra, és akkor így született meg ez a kép.
15: Milyen technikával dolgozott?
14: Ez vegyes technika, tehát ragasztásos technika, relief technika, akril és olaj a vége.
12: A Torontál tószegi Milan Dragojevic szinte a kezdetektől jelen van a festőtáborban. A mi vajdaságunkat festem, a motívumaim többnyire a síkság, a hagyományaink és a közös időnk együtt. Ezt a képet akrillal készítettem. Magyar táncot ábrázol Vajdaságból. A tábort 10. alkalommal szervezték meg, és ez a 3. alkalom, hogy 2 napon át tart. Nagy Francsi Klementina, a Nosszai Hinga Művelődési Egyesület koordinátora.
16: Mivel idén hajdújárás rendezi a Gyöngyös Bokrétát és a Durindót, a Hinga Művelődési Egyesület is úgy gondolta, hogy felzárkózunk a Gyöngyös Bokréta köré szerveződő programokhoz, és javasoltuk, hogy magyar néptánc, illetve magyar népviselet témában is szülessenek alkotások, úgyhogy 12 ilyen alkotás készült. Ezeket a Gyöngyös Bokréta előtt még be fogjuk kereteztetni, és a fesztivál helyszínén ki lesznek állítva.
12: Az esemény a magyar kormány támogatásával valósult meg.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek a nap, folytatásában borús, szeles időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat a térségben.
18: Csak a legfrissebbek!
19: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
20: Reklám következik.
21: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül itt nálunk, hogy mennyi az annyi. 1 euró a mai napon 117 dinár 38 para, 100 magyar forint 33 dinárba kerül, 1 svájci frankára 128 dinár 13 para, 1 angol font 135 dinár 66 para, és 1 amerikai dollár 99 dinár 84 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Igen, és már is egy ajándékkal jövök, vagyis nyereményjátékkal, mégpedig a Kosztolányi Dezső Színház nagy sikerű előadására lehet elvinni tőlünk egy páros belépőt. Ez május 26-ára szól, és a Szépség meggyilkolása című előadásra 19:30-kor kezdődik. Tényleg, én láttam az előadást, fantasztikus előadás. Tényleg mindenkit arra tudok biztatni, menjen el. Tehát ugye most néhány kis, egy kis szüzsét mondok tulajdonképpen, a szocializmusba beáramló kapitalizmus az elvek és a szépség haláláról Dír András és Hartai László Szép lányok című filmje és Euripidész Ifigénia Aulisban című drámája alapján készült. 1985 Budapest a szépségverseny kezdetét vette. El se tudják képzelni, mennyi történetből, sikerből, kudarcból, mosolyból, könyvből áll össze egy ilyen verseny. Felelősök keresése egy olyan halálesethez, ahol nincs gyilkos, csak bűnösök. Egy lány, aki nem készült a halálra. Magyarország szépen életjelet akart adni. Észrevetetni magát, jelenteni, hogy semmi nincs rendben körülötte, holott mindenki, aki újságot olvas, nézi a tévét, rádiót hallgat, elhitte, Molnár Csilla Andreával felé indult a sorskerék. 1986, Fonyód, a Telexek egy futó, fullasztóan meleg csütörtöki napon, július 10-én este 9:30-kor kopogtatnak a halálhírt. Kopogták a halálhírt. Tehát mégpedig erre az előadásra lehet elmenni. Akik játszanak, Hodik Annabella, Verebes Andrea, Pánfi Ervin, Kucsó, Boris és Búbos Dávid. Tényleg egy nagyszerű előadásról van szó, úgyhogy tényleg érdemes elmenni és megnézni, és itt van nálam egy páros belépő. A kérdés, vagyis nem is egy eldöntendő kérdés, egy színész nevét írják meg nekünk a 066 36 36 33-as SMS számra, és természetesen az önök nevét is már is jogosultak a játékra. Természetesen egy valaki viheti el tőlünk a páros belépőt 26-án. Játszanak velünk, már is megyünk tovább.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
6: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: Határimestán.
1: A múlt dallamai,
0: a jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.
3: 12 óra múlott 48 perccel, maradjanak tovább.
0: A jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.
3: 12 óra múlott 48 perccel, maradjanak továbbra is velünk itt a 107,1-en. Nézzük csak, hogy mi

beszéd, a Pannon Televízió közélet beszélgetős műsora Loboda Árpáddal, úgyhogy érdemes a Pannon Televízióra kapcsolni. Ami pedig a rádiót illeti, mégpedig az adónkon végzett karbantartási munkálatok miatt adáskiesésre lehet majd számítani az elkövetkezendő fél óra, egy órában, illetve amint befejezték a kollégák a munkálatokat, természetesen helyreáll minden a megszokott rendben, addig is szíves elnézésüket kérjük majd az adás kiesésekért. Maradjanak továbbra is azért itt velünk a 107,1-en.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Az EU nem hozott hivatalos döntést a Szerbiának szánt források befagyasztásáról a nyugat-balkáni növekedési terv keretében, közölte Marta Kos. Az európai bővítési biztos hozzátette, hogy folyamatosan ellenőrzik, teljesítik-e a tagjelölt országok az előírt kritériumokat. Kos reményét fejezte ki, hogy Szerbia teljesíteni fogja a kritériumokat, és így mielőbb hozzájuthat a támogatáshoz. Megjegyezte, hogy az igazságügyi módosítások néhány hónappal ezelőtti elfogadása óta nem történt kifizetés, de hangsúlyozta, hogy erről nem született elutasító formális döntés, csupán a folyamat a feltételek ellenőrzésének fázisában van. Megtisztították Bíró Károly elcsúfított szobrát, a Hírgyivánovics Dániel Szabadka város képviselő testületének elnöke tette közzé Facebook oldalán. A város korábbi polgármesterét ábrázoló szobor Szabadka központjában áll. Egy ismeretlen tettes az Uhu Ah szöveget írta a szobor homlokára. A fehér színnel írt szöveget két vonallal alá is húzta az elkövető. Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. 8 repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét, közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Monica Garcia elmondta, a művelet a terveknek megfelelően haladt, és hétfőn folytatódik, amikor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról. Heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal. Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust, tette hozzá. Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus, művész, esszéíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének jelentősége elismeréséül. Magyar Kanizsa meghatározó alkotója a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Filmjeiben a puszta nem háttér, hanem jelenlét, rajzaiban nem látvány, hanem belső táj, írásaiban pedig emlékezet és kérdés egyszerre. Ez a fajta alkotói jelenlét mély rokonságot mutat Herceg János örökségével, fogalmaznak a bírálóbizottság tagjai. A Schilling István nyelvész, író, néprajzkutató, Mák Ferenc író, irodalom és művelődés történész, Lennert Muger Tíme a költő alkotta bírálóbizottság egyhangulag döntött a díjazott személyéről.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat a térségben.
4: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A következő percekben műsorunkban Herceg János akadémikus író és műfordítóra emlékezünk a vonal. Túlsó végén Lennert Tíme. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
8: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat is.
7: Május 12-én mégpedig megemlékezés lesz nálatok Zomborban majd. Kiket vártok, illetve mivel?
8: Május 12-én emlékezünk meg Herceg János születéséről, születésnapjáról, és a zombori Szent Rókus temetőben 17:30-tól tartunk megemlékezést, illetve koszorúzást. Itt összegyűlnek majd az író tisztelői, és elhelyezik az emlékezés virágait, illetve emlékező beszédet mond Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Ezen kívül pedig elhangoznak még szavalatok is.
7: Minden évben díjjal jutalmaztok valakit, mégpedig Herceg János díjjal. Idén milyen kritériumok alapján kikapja?
8: Idén a dr. Siring István, dr. Mák Ferenc és Jó Magam alkotta bíráló bizottság döntése alapján a zombori Bielicki Károly Városi Könyvtár a Herceg János irodalmi díjat Bicskei Zoltán filmrendezőnek, grafikus művésznek, esszéírónak adományozza. Hát ugye Bicskei Zoltán a Tiszament egyik meghatározó alkotója, nem kimondottan író, mégis el lehet azt mondani, hogy filmjei képírások, rajzai, lírai tájmesék, az esszéi pedig a látás és a gondolkodás határán születő vallomások, így lehetne kifejezni, illetve hát életműve, a művészete túlmutat a műfajokon, és igazából egy széleskörű életművet ad ki, amelyben a hang, a kép és a szó az egy különös egységet képez, és egy különös szimbiózist alkot. Így lehetne jellemezni, ez most egy részlet volt a laudációból, azt, hogy miért esett ebben az évben éppen Bicskei Zoltánra a bírálóbizottság döntése, miért őt választottuk ki, illetve hát az elmondottak azt hiszem, hogy jól példázzák azt, hogy összhangban van azzal a Herceg János szellemiséggel, amely hát a tájat, a táj emberét, a közösségi szolgálatot jelenti tulajdonképpen.
7: Mikor lesz a díjátadó?
8: Hát igen, akkor ezt is elmondom. Igen, tehát a díj ünnepélyes átadására ősszel a Dunatáji Herceg János nap keretében kerül majd sor.
7: És most térjünk vissza a május 12-i eseményre. Még egyszer mondjuk el, hogy hova várjátok majd az érdeklődőket.
8: Tehát az érdeklődőket, emlékezőket várjuk a zombori Szent Rókus temetőben 12-én 17:30-kor.
7: Lennert Tímának köszönjük szépen!

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
4: A 107,1 MHz-en.
5: És a stúdióban köszönhetem Némedi Emesét, írót, rendezőt, mégpedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának legújabb előadásáról lesz szó. Mindjárt itt a premier, mégpedig 15-én, ez nem más. A régi hó mindig az újat várja. Egy vekni kenyér. Köszöntelek, szia!
2: Köszöntelek, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
5: Hát ha jól tudom, ugye, ahogy említettelek is, író-rendező, ebben a kontextusban mind a kettő vagy, ennél a darabnál. Hát hogyan jött az ötlet, mégpedig erre a darabra?
2: Ugye Kovács Emes Andor kért föl egy évvel ezelőtt, és mindenképpen egy saját történetet szerettem volna itt elmesélni, ami talán közelébb tud lenni a nézőknek, az ő és a mi nyelvünkön van írva, fogalmazva. Azóta persze duzzadt a szöveg még ugye a próba folyamat alatt. A színészek fantasztikus improvizációi alapján belekerültek még kiváló gyöngyszemek, bombonok, hogy így mondjam, amit innen is nagyon szépen köszönök nekik egyébként, mert sokkal jobbá tette a szöveget. És az volt a cél tényleg, hogy egy olyan történet hangozhasson el, ami a néző számára közeli tud lenni.
5: Saját történetről beszélünk?
2: Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát nyomokban nyilván látok egy-egy karaktert az életemből benne, de nagyon fontosnak gondolom azt, hogy később tudjak dolgozni ezzel a szöveggel, így persze van realitása, viszont elrajzolom később a karaktereket is, és hát a történetet is most így belegondolva, még inkább a szövegbe, majd az előadásba, azt hiszem, hogy igencsak el lettek rajzolva ezek a karakterek.
5: Nézzük akkor Emese magát a történetet. Miről szól maga a darab?
2: Három nő a főszereplője. Három olyan szerepről van itt szó, ami végigvitt a színésznők által, ugye Gerdei, Hermina, Pámer Csilla és Dedovi Tomi Dina alakításán keresztül.
5: Ez a három nő hogyan kapcsolódik?
2: Nagymama, anya és unoka, vagy tehát hát lányát látunk.
5: Igen.
2: Így van, három generációnyi nő találkozása ez, akik egy térbe kényszerülnek, összeköltöznek, illetve a mama a lányhoz és a saját unokájához költözik. És ugye nagyon fontos ebben az előadásban az emlékezés. Itt jönnek a képbe a férfiak. Több szerepben láthatóak egyébként majd név szerint Cserny Kárpád, Nyári Ákos és Szadikovics Márió. Igazából a visszaemlékezéseken keresztül látunk egy nagy egész történetet, de a jelenben a három nőt látjuk, akik igyekeznek a különböző generációs kérdéskörökön igazából evickélni ezekben a hétköznapokban, és amit nagyon fontosnak tartok még az emlékezés mellett, az a döntéshozatal. Ugye ebben az előadásban én nagyon fontosnak tartom, és fókuszáltnak tartom, hogy vajon elvárható-e attól az embertől a döntéshozatal, akinek idáig soha nem adatott meg, és nem adtuk meg mi akár.
5: Azt hallottam, hogy transzgenerációs problémákat dolgoz fel maga az előadás. Ez hogyan vetül ki? Hogyan mutatod meg az előadásban?
2: Hát ugye a jelen párbeszédeink keresztül azért kijön nagy kedves mondatom, a csak mondom kezdetű mondatok, illetve a múltbeli visszaemlékezések, amik sokszor villanásszerűen jelennek meg, vagy éppen beépülnek egyébként a jelen történéseibe. Ott derül ki, hogy igyekszem ugye mindenkinek az igazságát itt. Én azt gondolom, hogy egy drámában nagyon fontos, hogy mindenki igazsága elhangozzon, és ne egy szélsőségesen rossz, vagy szélsőségesen jó karaktert lássunk, hiszen az életben sem így működünk. Mindenkinek megvan a maga igaza. És ezeken keresztül látjuk igazából azokat a problémákat, vagy azokat a helyzeteket, inkább helyzeteket, amik fölmerülnek, és kiderül belőle, hogy akkor ki miért dönt így, és miért nem dönt sehogy.
5: Milyen karaktereket lát, vagy miért álmodtál meg először íróként? Aztán arról is beszélünk, hogy író és rendező is vagy ebben a darabban. Tehát íróként miért álmodtál meg, illetve ezt látod-e rendezőként a színpadon?
2: Ugye én a színészekre írtam.
5: Ez egy kicsit kettőség.
2: Igen. Én a színészekre írtam alapvetően a szöveget, és azt gondolom, hogy ez egy mindig nagyon szerencsés helyzet, amikor már az író hallja, hogy kik azok a színészek, akik ezt el fogják mondani, el fogják játszani, és és azt gondolom, mindig nyilván megvan az embernek itt a víziója, amikor már ezzel elkezd dolgozni az anyaggal. Nagyon fontosnak tartom, hogy éles leváltás kell az író meg a rendező között. Akár olyan szempontból, hogy rendezőként például lehet húzni, és íróként valószínűleg azt mondanám magamnak, hogy nem MS, azt nem lehet ott kihúzni, viszont ebben nagy segítségem volt a dramaturg Brestyánszky Boros Rozália, aki sokszor mentette a szöveget, sokszor fókuszálta benne a problémákat, nagyon nyíltan tudtunk erről kommunikálni, és azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsözően, és rendezőként azért kicsit bele lehet szólni abba a saját munkámba, hogy ezt most kihúzzuk, mert valóban semmi szükség rá, és hogy válaszoljak is a kérdésedre. Én azt gondolom, hogy a színészek még színesebben játsszák ezt az előadást, mint ahogy én azt elképzeltem. Ugye ennek az is nyilván az oka, hogy egy ponton én nagyon szeretem a próba folyamatokban azt a pillanatot, amikor a színész már sokkal jobban ismeri a karaktert, mint én. És azt gondolom, hogy ez fontos is, hogy tudja olyan gondolatait, amit a rendező nem, az író meg főleg nem. És ez megtörtént, és fantasztikusan megtöltötték, és színesítették, és díszítették ezeket a karaktereket.
5: Ha azt kérdezném, hogy milyen rendezőnek tartod magad, tehát, hogy improvizáltad, tehát inkább hagyod improvizálni a színészeket, vagy határozod elképzelésedben, ott bejössz, ezt fogod csinálni, ott pedig kimész?
2: Azt hiszem, hogy az jelenet függő. Én nagyon szeretem azt, hogyha a színésznek megvan a véleménye arról a szereplőről, akit ő megformál. Mindig meg is szokott lenni, ami azt gondolom, tehát, hogy ez nagyon fontos. És nagyon jó az, amikor felmerül az a kérdés, hogy oké, de azt mondja a színész egy ponton, hogy de amúgy nem azt csinálja a karakter, amit most mondasz ezen a ponton, és ez nagyon jó mindig. Én szeretem, hogyha vannak benne improvizációk, mert azt gondolom, hogy sokkal közelebbi tud lenni nekik a karakter, de tényleg jelenet függő, van olyan jelenet, ahol tényleg az a fontos, hogy technikailag lemenjünk azon, hogy jön be éppen egy kellék vagy egy díszletelem, de az a szép, amikor ezek is előbb-utóbb elkezdenek még plusz gesztusjátékokkal megtelítődni.
5: Akkor nézzük a stáb további tagjait, tehát kosztüm, díszlet, zene.
2: A kosztüm és díszlet világáért felelős ember Janó Blanka, a tervező, és azt gondolom, hogy ebben az előadásban nagyon fontos az, hogy ez a kettő így egymásra tud reflektálni, ez nagyon szépen meg is mutatkozik az előadásban, én azt gondolom. A zenéért pedig Madarász Péter a felelős.
5: Milyen zene lesz, Emese?
2: Hát, milyen zene lesz? Nem, annyit tudok erről elmondani, így előlegként, hogy nem egy atmoszférikus aláfestő zene történik, hanem abszolút megvan a külön zenei világa az előadásnak. Persze sok esetben színezi, és még jobban fókuszálja, ami ugye ilyen esetben ebben az előadásban fontos szerepe is a zenének, de egy nagyon erős hangulatot teremt és világot hoz be.
5: Itt vagytok a finishben, bemutató mikorra várható?
2: Május 15-én a bemutatóra várjuk nagyon sok szeretettel és izgalommal a nézőket, illetve május 16-án másnap a reprízre.
5: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja Bethlen Gábor alap működését, valamint a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások jogszerűségét és felhasználását, jelentette be Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán. A politikus közölte, hogy az új kormány napokon belül hivatalos döntést hozhat a vizsgálatok elindításáról. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ellenőrzések nem veszélyeztet a támogatott intézmények, civil szervezetek és közösségek működését. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterjelölt felkérését és tanácsadóként csatlakozik a leendő egészségügyi tanácsadó testülethez. A parlamentben megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. Hegedű Zsoltot az egészségügyi bizottság hallgatta meg, ahol a magyar egészségügy helyzetéről beszélt. Elmondása szerint a statisztikai adatok kedvezőtlenek, ezért szerinte elengedhetetlen a humán erőforrás fejlesztés. Különben a rendszer nem lesz fenntartható. Vajdaság sokszínűsége nem csak kulturális érték, hanem tudományos erőforrás is, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint éppen ezért új pályázat támogatja azokat a kutatási és fejlesztési projekteket, amelyek nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek nyelvén valósulnak meg. A politikus közölte, a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkárság összesen 8 millió dinárt biztosít a programra, projektenként legfeljebb 500 ezer dináros támogatással. Szerinte a cél nem csak kutatások finanszírozása, hanem a kisebbségi nyelveken működő tudományos közösségek megerősítése, fejlődésük támogatása és tudományos eredményeik láthatóbbá tétele. Juhász Bálint azt írta, Vajdaság ereje mindig is a sokszínűségében rejlett, abban, hogy a tudás, a kultúra és az identitás egymást erősítve vannak jelen közösségeink életében. A pályázat határideje május 29-e. Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész, esszéíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének jelentősége. Elismeréséül Magyar Kanizsa meghatározó alkotója a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Filmjeiben a puszta nem háttér, hanem jelenlét, rajzaiban nem látvány, hanem belső táj, írásaiban pedig emlékezet és kérdés egyszerre. Ez a fajta alkotói jelenlét mély rokonságot mutat Herceg János örökségével, fogalmaznak a bírálóbizottság tagjai. A Schilling István nyelvész, író, néprajzkutató, Mák Ferenc író, irodalom és művelődés történész, Móger Tíme, a költő alkotta bírálóbizottság egyhangulag döntött a díjazott személyéről.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában főként borult, szeles időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat.
8: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
9: Friss hírek minden órában.
8: A 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Május 30-án ismét benépesül a szabadkai lóversenypálya, érkezik a vajdasági vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos vajdasági előfutama. A rendezvény évről évre a régió egyik legnagyobb lovas és hagyományőrző eseménye, ahol nem csak a gyorsasági és az ügyességi a főszerep, hanem a közösségi és a magyar hagyományoké is. A tét nem kicsi, a legjobbak kvalifikálhatják magukat a szilvásváradi döntőre. Vendégünk a stúdióban Bumfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke. Köszöntöm a műsorban.
2: Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Beszélgessünk az idei vajdasági vágtáról, 14. a sorban. Milyen különlegességekkel készülnek idén?
2: Az idén is meg szeretnénk lepni a közönséget egy szép délutánnal itt a szabadkai lóversenypályán. Körülbelül a programunk ugyanaz lesz, ami az elmúlt 13 esztendőben volt. Mindig igyekeztünk egy kicsit újabba, tehát bevezettük a főzőversenyt. Az idén ennek a főzőversenynek a témája a hagyományos marha pörkölt lesz, amit úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy jó receptje, és hát én remélem, hogy megint egy 50-60 csapat jelentkezni fog a versenyre, és jobbnál jobb pörkölteket fognak főzni. De ugyanúgy lesz az ünnepélyes bevonulás, a galambröptetés, és úgy hiszem, hogy a békének, az összetartozásnak a szimbóluma nagyon fontos. Ha valaha fontos volt, akkor most nagyon fontos ezt bemutatni, ilyen lovas szempontból is. Aztán megint jönnek a budapesti operettművészek, az idén is az élvonalbeli művészek fognak megjelenni a szabadkai lóversenypályán, így Langer Soma, Lévai Enikő, Teremi Tixi és Kis Zoltán. Akkor lesz hagyományos vásár is, kirakodó vásár, amit gondolom, hogy minden egyes odalátogatónak egy kellemes élményt fog nyújtani. De lesznek kísérő lovas programok is. Ügetőverseny, azt hiszem 3 lesz majd, aztán díjlovaglás. Bízunk benne, hogy eljönnek a magyarországi csikósok is, és puszta ötöst fognak bemutatni nagy érdemű közönségnek. De lesznek finom falatok és hűtött italok, fagylajt az odalátogató közönség számára, és bízok benne, hogy az idén először a gyerekeknek is fogunk tudni valamilyen különlegességet bemutatni, de ez maradjon egyelőre titok.
1: Még titok. Mekkora az érdeklődés a lovasok részéről? Honnan jelentkeztek versenyzők? És hát lehet-e még jelentkezni? Hogy áll ez most?
2: Természetesen még lehet jelentkezni, és hát körülbelül az előző évek szintjén van a jelentkezők száma. Én ebben a pillanatban azt látom, hogy a vajdasági vágtában, ahol ugye a legjobbak mérettetik meg magukat, ott egy 3 előfutamunk lesz, a szabadkai vágtában és a parasztvágtában, ott pedig 2-2 előfutam, és a kishuszárban 1 előfutamunk lesz.
1: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az előfutamokon hány induló van?
2: 3-4 lovas.
1: Uh-huh. Az elég szép eredmény. A vajdasági vágtáról ugye azok, akik tovább jutottak a Nemzeti Vágta hivatalos versenyére, mindig nagyon-nagyon szép eredményeket mutattak fel, és tértek haza.
2: Hát igen, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ugye nagyon-nagyon büszke vagyok a vajdasági lovasokra, hiszen 4 alkalommal sikerült a fődíjat elhozni Budapestről, illetve Szilvásváradról, amit egyetlen egy magyar, határon túli magyar közösség sem tudott produkálni. Tehát a 4 alkalom az magáért beszél.
1: Beszélgessünk egy picit a lovakról is. Mit kell tudni, milyen lovak indulhatnak egy-egy ilyen versenyen, illetve vajdaság hol áll most ezen a téren, ami a tenyészetet illeti?
2: Ez pontosan le van írva a vágta szabályzatban, ezt el lehet olvasni részletesen az interneten. Tehát olyan lovak futhatnak, amelyek maximum 3/4 részben teli vérezettek, ez egy ilyen szakkifejezés, és 5 évnél idősebbek. Ebben a tekintetben a vajdaság, ha visszanézek 14 évvel ezelőtt, hogy hol álltunk, hogy alig tudtunk összehozni annyi lovat, amelyek rendelkeztek pedigrével, tehát úgynevezett papíros lovak, hogy meg tudjuk tartani a versenyt. meg aztán gondjaink voltak azzal is, hogy a győztesek hogyan mennek át a határon, hiszen itt a Szerbia az unión kívül van, Magyarország az unióban. Ez külön problémát okozott és kihívást a szervezőknek és a MOK-nak, a versenyzőknek is. Ez hála Istennek az idők során kisímult a dolog, egyre több nemes paripa került a Vajdaságba, és neveltek fel itt a Vajdaságban ilyen lovakat, úgyhogy az idő során ezek a problémák úgy elmúltak valamilyen szinten, és nagyon sok jó ló van most a Vajdaságban. Ezt kicsit azzal büszkélkedek, hogy ez részben a vajdasági vágtának is köszönhető, hiszen valamilyen szinten visszaállítottuk azt, hogy ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok lovas nemzet vagyunk, csak lovunk nem volt. Most pedig hála Istennek vannak lovaink is, és ez, ismétlem magam, de ez a 4 első hely a nemzeti vágtán, Szilvásváradon, illetve Budapesten, ez magáért beszél, hogy sikerült ezeket a díjakat elhozni ide a Vajdaságba.
1: Említette, hogy készülnek olyan programmal, amely majd a gyerekeknek szól, és ami még viszont titok. Nagyon fontos célkitűzés tehát az, hogy a fiatalokat megszólítsák, mert hogy ugye az utánpótlás nagyon sokat jelent a lovasportok terén is, tehát ez mondjuk egy jó alkalom arra, hogy őket is bevonzák ebbe az egész világba.
2: Igen, hát ez az egyik célja a Nemzeti Vágta megszervezésének a részünkről, hogy a fiatalokat bevonzuk ebbe a körbe, hogy lássanak fantáziát abban, hogyha a lovasportokkal foglalkoznak, akkor is teljes életet tudnak élni, nem csak a számítógép, illetve a mobiltelefonok bűvöletében. Kell ez is, de kellenek a lovak is, kell a természet is. Egy ilyen egészséges egyensúly a két dolog között. És én azt hiszem, hogy ezek a versenyzők, akik itt már évek óta díjakat nyernek a Nemzeti Vágtán, ezek igazi sztárokká váltak ebben a mikrokörnyezetben, amit a lovas emberek környezete jelent, és azok a gyerekek, akik látják ezeket a versenyeket, lássák ezeket a győzelmeket, azt az örömet, azt az önfelett örömet, amikor a tiszteletkört futják ezek a versenyzők, hogy kedvet kapnak ezekre a versenyzésre. Így ugye a Nemzeti Vágtában van kis huszárvágta is, sőt huszárgyerekvágta is most már 2 éve. Úgyhogy esélyt kapnak arra, hogy versenyezzenek ők is. És hát számos példánk van most már, hogy aki mint huszárgyerek vagy kis huszárként kezdte a versenyzést a vajdasági vágtában, azok már a felnőtt kategóriában versenyeznek és érnek el eredményeket.
1: Fantasztikus ez. Az időjárás mennyire tud majd közbeszólni?
2: Hát az időjárás az, ugye mi ez, nyitott téren van, ugye a szabadkai lóversenypályán, bele tud szólni a dologba, de hála Istennek a 14 év alatt mindig meg tudtuk tartani szombaton, mert ugye mindig úgy van, hogy a szombat az a versenynap, a vasárnap az pedig, ha esetleg eső lenne, és az esőnap. Hát erre nem volt szükség soha. Jó Isten mindig ránk nézett, és napocskát küldött a fejünk fölé.
1: Reméljük, így lesz az idei.
2: Bízok benne, hogy az idén is így lesz, és egy verőfényes napon fogjuk ezeket a versenyeket lebonyolítani szép számú közönség előtt, mert nagyon számítunk a közönségre és a közösségre. Várjuk a vendégeinket, azokat is, akik már voltak, azokat is, akik még nem látták élőben a vajdasági vágtát, jöjjenek el, és hozzák magukkal a szomszédjukat is.
1: Pont ez lett volna egyébként az utolsó kérdésem, vagy az egyik utolsó kérdés, hogy mit üzenne azoknak, akik még nem jártak a vajdasági vágtán, de üzent azoknak is, akik már voltak. A Nemzeti Vágta döntője, az mikor lesz majd?
2: Október első hétvégéjén Szilvásváradon.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisör Adanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Május végén ismét életre kell Palics, sport és hagyományőrző szellemisége. Május 29-e és 31-e között rendezik meg ugyanis a Vermes Lajos napokat. A programsorozat a híres palicsi sportélet megteremtője előtt tiszteleg, és évről évre számos sport, kulturális és közösségi eseményt kínál az érdeklődőknek. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja a május 31-i Velatúr, vagyis a Palicsi tó körbebiciklizése, amely családokat, baráti társaságokat és amatőr sportkedvelőket is megmozgat. Vendégünk a stúdióban Szalai Andrea, szervező. Beszélgessünk először magáról, a Vermes Lajos napokról, aztán egy picit kitérünk majd a Velatúrra is. Mit kell tudni az idei programról, mivel készültek, ugye egy háromnapos rendezvénysorozatról van szó idén is, mert hogy korábban is ez így volt.
2: Így van, tehát az első évben volt csak egy kétnapos rendezvénysorozat, és már tavaly egy háromnapos rendezvénysorozattá duzzadt. Ugye a Velatúr lett az a kiegészítő esemény, ami többek között valóban most az egyik legnépszerűbb része az eseménysorozatnak. Nagyjából az egésznek a célja és lényege egyrésztről a sportra való felhívás, hogy megmozgassuk a közösséget, illetőleg Vermes Lajos sportszervező, sportoló emlékének a megidézése, és lényegében a közéletbe, a köztudatba való visszaemelése az ő örökségének. Nagyon sokat köszönhetünk Vermes Lajosnak, ugye nem kis dolog, hogy 16 évvel a modernkori olimpia előtt ő már sportjátékokat szervezett Palicson, ami már előolimpiának mondható. És az idei évben, tehát minden évben Vermes Lajos öröksége mellett egy hozzáfűződő, vagy kulturális eseményt, vagy kulturális örökséget veszünk célba, és az idén ez a Bagolyvár lesz. Ugye nagyon várjuk a felújítását, úgyhogy a felújítással kapcsolatos információk, illetve a történetével kapcsolatos infókat is megtudhatnak majd azok, akik hozzánk eljönnek és ellátogatnak. Hát a Bagolyvár, mint az első olimpiai falu, nagyon fontos részét képezi a Vermes Lajos örökségnek, és hát általában ott is szoktuk kezdeni a szakmai napot, mert hogy mellette található Vermes Lajos szobra is, és azt az egész sétányt Vermes sétánynak is hívják pont ebből kifolyólag. Úgyhogy a tavalyi évben ugye Palics fürdőre, Palicsra, mint turisztikai helyet céloztunk meg, az idén pedig kifejezetten a Bagolyvár lesz a központi téma.
1: Abszolút üdvözlendő kezdeményezés ez a rendezvénysorozat, mert azért Vermes Lajost egy kicsit elfelejtettük, és mondhatjuk úgy is, hogy mostoha gyerekünk volt, ugye? Ezt így szokták mondani, amikor valakit elfelejtünk, úgyhogy abszolút jó. Mi is a gyerekekkel, amikor ott sétálunk Palicson, akkor mindig megkérdezik, hogy ki az a bácsi ott, és akkor jó ezt tudni a felnőtteknek, és néhány információt megosztani velük a gyerekekkel. Milyen korosztályokat szólít majd meg ez a rendezvény, ha már gyerekekről van szó?
2: Hát ugye a három nap különböző korosztályokra épül. Ugye az első nap a pénteki nap, ez a versengésé, ugye itt az olimpiai disziplinákat is bemutatjuk a gyermekeknek, ezekben ki tudják magukat próbálni, illetve hát az egész versenyszellem és a sportszellemet próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni. Itt ugye idén 4 iskola fog részt venni ezeken a játékokon, mondhatjuk, hogy palicsi sportjátékokon. Ugye elsősorban természetesen a palicsiak, a hajdújárás királyhalmiak, a szabadkai majsai úti általános iskola és a horgosi általános iskola gyermekei fogják összemérni az erejüket és tudásukat.
1: Miért pont ezek az iskolák? Ez meghívásos alapon történt, vagy ők voltak a jelentkezők?
2: Hát első alkalommal, amikor erről elkezdtünk beszélgetni, akkor ők mutattak érdeklődést ez iránt, úgyhogy akkor velük, természetesen a palicsiak, ők ugye helyben is vannak, illetve hát az eljutás is fontos szempont volt, úgyhogy a hajdújárási, a királyhalmiak, ha jól tudom, a hajdújárási a kerékpárral fognak érkezni, úgyhogy még ez így van, abszolút, igen. Úgyhogy most egyelőre velük történt megbeszélés, de hát reményeink szerint egyszer ez majd egy lehet még nagyobb rendezvényé fog duzzadni. A szombati nap az inkább az úgynevezett szakmai nap, tehát amikor a kulturális örökségről beszélünk, ugye itt fogjuk most akkor a Bagolyvárat központi témává emelni. Általában koszorúzással kezdünk, van egy kiállítás, most itt két kiállításunk is lesz. Az egyik a Vermes Lajosról érdekes újságcikkek, amik a Szabadkai Városi Könyvtárban megtalálhatók, ezekből készítünk egy informatív kiállítást, illetve Szalai Attila karikaturistának is a karikatúrái, ugye a sportolókról készült karikatúrái is illetve megnézhetők lesznek majd a kiállítások alkalmával, illetve a Bagolyvárról lesz majd előadás, a történetéről, illetve a felújításról, és lesz egy sportkerekasztal beszélgetés, ahol magyarországi és szerbiai ilyen sportolók fognak beszélgetni a sport múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Itt is igazából fiatalokat is várunk, de mondjuk ez az a középkorosztály, akit leginkább megmozgat ez a téma. És hát a harmadik nap, a Velatúr, ott van, hogy 0-tól 99 éves korig mindenkit várunk, illetve az amatőr sportolóktól kezdve egészen a profikig, mert hogy különböző távok vannak, van egy magyar kanizsai, egy nagy, közel 60 kilométeres kerékpártúra. Itt is három csoportban indulnak a profik, azok, akik úgy érzik, hogy azért nem profik, de nem is amatőrök, illetve az amatőr csoport. Kanizsáról is lehet majd indulni. Akkor lesz egy kis kerékpártúra, ami Ludas felé fog menni, illetőleg két gyalogtúra is lesz. Uh-huh. Az egyik, akik teljesen körbesétálják a tavat, a másik pedig, akik az első frissítőpontig mennek. Ezek olyan 13 és 6 kilométeres tavak, és ennek is az érdekessége az, hogy túravezetők vannak, és a túravezetők egyrészről történelmi szempontból is beszélnek a tóról, Palicsról és a magáról az olimpiáról, illetve természetjáró túravezetők is vannak, akik pedig az élővilágról fognak beszélni, és akkor ez mellett ugye még ami nagyon fontos, hogy tombola is lesz, és a tombolán is nagyon értékes nyereményekkel várjuk az odalátogatókat, ami nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy regisztrálni kell, mert hogy az első 90 érkező fog, illetve jelentkező fog kapni ajándékot, illetve mindenki lehet helyszínen is jelentkezni, de legjobb, hogyha előre regisztrálnak, kapnak majd tombola jegyet. És akkor ezt a tombola jegyet meg kell őrizni 2 óráig, 2 órakor, tehát 14 órától lesz majd a zenepavilonnál a tombola sorsolás, és akkor ott fogják majd akár a kerékpártól kezdve, a virág csomagig, tényleg nagyon sok tombolánk van, úgyhogy reméljük, hogy sikerül megmozgatni az embereket.
1: Megmosolyogtam a korhatárt, hogy 0-tól 99 éves korig, mert ugye május 8-án töltötte be 100. születésnapját David Attenborough természetfilmezés legismertebb úttörője, és azt mondta, hogy ő már nem használhatja a Lego kockát, mert hogy rá van írva ugye a dobozra, hogy 0-tól 99 éves korig, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne mondjuk itt is egy kicsit kibővíteni a korosztályt.
2: Ha eljön, szívesen vár. Természetesen.
1: Rendben. Jelentkezés, hol, miként, talán még ezeket az információkat mindenféleképpen mondjuk el.
2: Hát elsősorban a Facebook, ugye, mint közösségi felületen található egy eseményünk, a Velatúr 2026. Ennek keretében ott van a regisztrációs ív, de hogyha véletlen valaki nem használja a közösségi felületeket, akkor e-mailt is tud írni a velatur.palickukac@gmail.com-ra, és akkor el tudjuk küldeni neki a jelentkezési ívet, egyébként pedig az esemény leírásában megtalálható.
1: Ez a leírás pedig, illetve a részletes program, az pedig gondolom Facebook közösségi oldala.
2: Így van, illetve ugyanúgy a jelentkezésnél is ott van, tehát mindenki megláthatja, hogy pontosan melyik távra szeretne menni. Ott vannak a részletek is, mint hogy mondjuk a gyalogtúránál a frissítő pontokon a gyermekeket limonádéval, a felnőtteket pedig kézműves sörrel és borokkal is várják.
1: De jól hangzik.
2: Így van.
1: Május 29-e és 31-e között, tehát Vermes Lajos napok Palicson, lehet egy napot itt tölteni, aztán ott van még ugye a Vajdasági Vágta 30-án Szabadkán, illetve aztán megint ugye egy kis kikapcsolódás Palicson, úgyhogy remekül hangzik ez a program, és hát mindenképpen csak ajánlani tudjuk a hallgatóknak, vegyenek részt rajta. A részletekről pedig Homonai Szalai Andrea szervező számolt be nekünk. Köszönöm szépen!
2: Mi köszönjük a lehetőséget!
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: csatlakozz rá.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
3: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
4: Miért?
3: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
3: Írassa gyermekét magyar osztályba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett a híradó témáiból. A Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja a Bethlen Gábor alapműködését. Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal, Annisz jövőjéről, és ma van az önkéntes véradók napja Szerbiában, jönnek a részletek. A Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja a Bethlen Gábor alap működését, valamint a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások jogszerűségét és felhasználását, jelentette be Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán. A politikus közölte, hogy az új kormány napokon belül hivatalos döntést hozhat a vizsgálatok elindításáról. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ellenőrzések nem veszélyeztetik a támogatott intézmények, civil szervezetek és közösségek működését. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterjelölt felkérését, és tanácsadóként csatlakozik a leendő egészségügyi tanácsadó testülethez. A parlamentben megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. Hegedű Zsoltot az egészségügyi bizottság hallgatta meg, ahol a magyar egészségügy helyzetéről beszélt. Elmondása szerint a statisztikai adatok kedvezőtlenek, ezért szerinte elengedhetetlen a humán erőforrás fejlesztése, különben a rendszer nem lesz fenntartható. Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal a NISZ jövőjéről. Dubravka Djedović Handanović szerint az egyeztetések bonyolultak, ugyanakkor Belgrád továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy növelje állami befolyását a szerb olajvállalatban. A bányászati és energiaügyi miniszter arra is figyelmeztetett, hogy sürget az idő, hiszen Gazpromnyeftnek és a MOL-nak mindössze 11 napja maradt arra, hogy benyújtsa a szükséges dokumentumokat az amerikai OFAC-hoz. A miniszter hozzátette, hogy a lakosság és a gazdaság eddig nem érzékelte az energiaválság és az amerikai szankciók következményeit, mivel az ország az elmúlt években jelentősen megnövelte a kőolaj és üzemanyag tartalékait.
11: A MOL-lal folytatott tárgyalásaink összetettek, de célunk, hogy kompromisszumra jussunk. A feltételeink világosak és változatlanok maradtak. Arra törekszünk, hogy 5%-kal növeljük részesedésünket a szerbiai kőolajipari vállalatba, ami nagyobb befolyást jelentene a stratégiai döntésekbe, valamint lehetőséget adna arra, hogy megakadályozzuk azokat a döntéseket, amelyek nem állnak az állam érdekében. Ez jobb pozíciót jelentene, mint 2008-ban. Fogy az idő, de ahogy már mondtuk, továbbra is elkötelezettek maradunk a hosszú távú megoldás megtalálása mellett. Mindent megteszünk, ahogy eddig is, hogy megvédjük országunkat, polgárainkat és a gazdaságunk érdekeit, valamint biztosítsuk a piac ellátásának biztonságát.
10: Ismét élesedett az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti feszültség, miután Donald Trump elutasította Teherán válaszát az amerikai békejavaslatra. A felek egymást vádolják túlzott követelésekkel, miközben a diplomáciai tárgyalások mellett katonai figyelmeztetések is megjelentek. Rózsa Krisztina összefoglalója.
0: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elutasította Irán válaszát az amerikai béke és konfliktus lezáró javaslatra, és azt mondta, hogy az teljesen elfogadhatatlan. Washington továbbra sem akarja megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Irán erre úgy reagált, hogy nem Donald Trump kedvéért tárgyal, hanem saját nemzeti érdekei alapján. A teheráni vezetés szerint az Egyesült Államok túlzó és észszerűtlen követeléseket támaszt. Ugyanakkor Irán jelezte, hogy nyitott a diplomáciai megoldásra, de ha szükséges, katonailag is kész válaszolni. Az iráni vezetés külön figyelmeztetett arra, hogy ha külföldi katonai erők jelennek meg a Hormuzi szorosban, azt veszélyes eszkalációnak tekintik. Ez a térség rendkívül fontos a világ olajszállítása szempontjából, ezért minden konfliktus komoly gazdasági hatással járhat. Közben Izrael miniszterelnöke kijelentette, hogy a konfliktus még nem ért véget. Szerinte Irán nukleáris programját ugyan részben sikerült gyengíteni, de Izrael továbbra is meg akarja akadályozni, hogy Irán magas szinten dúsított uránhoz jusson. Azt is elmondta, hogy Izrael fokozatosan meg akarja szüntetni az Egyesült Államoktól kapott katonai pénzügyi támogatást, amely jelenleg évi mintegy 3,8 milliárd dollár tesz ki. A megállapodás 2028-ig érvényes. A háttérben diplomáciai tárgyalások is zajlanak. Irán jelezte, hogy hajlandó lenne tárgyalni a térségbeli harcok csökkentéséről, a nukleáris programjáról és a Hormuzi szoros biztonságáról is. Cserébe azonban teljes szankciófeloldást és nemzetközi garanciákat követel. Oroszország is megszólalt az ügyben. Vlagyimir Putyin szerint Moszkva kész lenne az iráni dúsított urán készletek tárolására és szállítására. A Közel-Kelet más részein is feszült a helyzet. Dél-Korea elítélte a Hormuzi szorosban történt két azonosítatlan repülő által végrehajtott támadást egy dél-koreai hajó ellen. Libanon miniszterelnöke pedig azt mondta, országa nyitott a békére Izraellel, de ehhez először tűzszünetre, izraeli kivonulásra és a libanoni foglyok szabadon engedésére van szükség.
10: A Véradók a társadalom csendes hősei hangzott el a Véradók napján tartott ünnepi díjkioszón Újvidéken. Május 11-e az önkéntes Véradók napja Szerbiában. Ez alkalomból elismerésben részesítették a kiemelkedő önkénteseket és szervezeteket is Vajdaságban. Szabó Regina összeállítása.
4: Az ünnepségen azok az önkéntesek kaptak kitüntetést, akik kiemelkedően sokszor adtak vért. A férfiak több mint 100, a nők pedig több mint 50 alkalommal segítettek. Tilinkó Zsuzsanna 111 víradáson van túl. Mint mondta, számára fontos, hogy minél többen vállalják ezt a segítséget, hiszen néhány percnyi víradás valakinek akár az életét is jelentheti.
9: Egy víradással három ember életét lehet megmenteni, és ez nem fájdalmas, és minél többen menjenek és adjanak. Nálunk a családban az én két gyerek, tehát három családomban abból ketten véradóak, a vejem is véradó, a férjem is sokszoros véradó volt. Én mondom, én anyukám után, tehát az volt a motiváció, hogy ő véradó volt. És nálunk a családban is szükség volt vérre.
4: Magyar Kanizsán folyamatos az utánpótlás a véradó körében, és jó az együttműködés a középiskolával is. Innen már többen is csatlakoztak az önkéntes véradókhoz, emelte ki Cseszko Mónika, a helyi Vöröskereszt titkára.
12: Magyar Kanizsáról háromat hoztunk, három emberrel jöttünk, két véradó, egy hölgy és egy úr. Nagyon büszkék vagyunk mind a kettőre, hiszen több mint százszoros véradók, valamint elkísérte őket a szervezet elnöke is, Hodik Erzsébet. Így szeretnénk, és nagyon örülünk, hogy ilyen módon is meg tudjuk nekik hálálni ezt a hatalmas nagy dolgot, hogy több mint százszor adtak vért életük folyamán.
4: A Vöröskereszt vajdasági szervezete szerint minden véradás új esélyt jelent egy élet megmentésére. Boskó Mitrasinovics, a vajdasági Vöröskereszt titkára kiemelte, a véradók példát mutatnak emberségből és szolidaritásból, és megmutatják, hogyan lehet egyénenként is jobbá tenni a társadalmat. Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke beszédében hangsúlyozta, az önkéntes véradók a társadalom csendes hősei. Hozzátette, önzetlenségükkel nap mint nap életeket mentenek. Az önkéntes véradás kétségkívül az egyik legnemesebb cselekedet, amit az ember megtehet. Ez egy olyan áldás, amelynek nincs ára. Mégis valakinek életet, új esélyt, reményt és jövőt jelent. Minden egyes véradás azt mutatja, hogy társadalmunkban vannak emberek, vagyis önök, akik önérdek nélkül készek segíteni másokon. A politikus hangsúlyozta a véradás népszerűsítésének fontosságát is, hogy minél többen váljanak rendszeres véradóvá, ugyanis ezzel életeket tudunk menteni.
10: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bérmálkozást tartottak Torontálvásárhelyen, és kiderül, mennyit mobiloznak a fiatalok, jönnek a részletek. Torontálvásárhelyen minden második évben tartanak bérmálkozást a római katolikus templomban. Idén négyen vettek részt rajta, egy fiú és három lány. A misét a nagybecskereki megyés püspök Mirko Stefkovic celebrálta.
4: Szolnoki Henrietta számára egy megkönnyebbülést jelent, hogy bérmálkozott. Elmondása szerint hosszabb felkészülés előzte meg a napot.
13: Gyakorolt.

0: Érdekes volt belelátni, hogy mit jelent hívőnek lenni, és hogy milyen fontos dolog ez.
1: A Svédországból hazaérkező Varga Laura bérmaszülő számára is nagy örömet jelentett a nap.
2: Ez a mai nap egy nagyon szép nap, mert a keresztlányom megbirmálkozik, és hát segítek neki, mint bérma keresztmama, segítek neki hitben élni továbbra is, és mindig itt leszek neki, és megtiszteltet ez a mai nap.
1: A vegyes házasságban élő Nikolics Eleonóra elmondta, hogy a nap számára egy különös érzés, hiszen a bérmálkozó fia mellett a bérmaszülői szerepet is vállalta.
3: Nekünk ez egy nagy ajándék, hogy ugye ma megerősíti a fogadalmat, ugye, amit mint a keresztülők tettek ugye a keresztölködésénél, és most elkapja a Szentlélek megerősítő erejét, és hogy mint fölnőtt mehet az útján Isten segítségével.
1: Annak ellenére, hogy Torontálvásárhely lakosságának zöme református vallású, a bánáti faluban a katolikus közösségben gazdag vallási élet zajlik. A bérmálkozást egy nappal korábban a Gyónás előzte meg. Gyuris László, plébános.
4: Nekük is küldetésük van. Megkapták a Szent Lelket, úgy, mint az apostolok pünköstkor, és ők akkor megnyíltak mások felé. És olyan szépen mondta a püspök atya a prédikációba, az életünk hangosabban beszél, mint a szavaink. Tehát ezt várjuk, hogy tehát megnyíljanak a világ felé, és bárhova járnak, akkor tanúságot tegyenek hitükről.
1: A bérmálás a Szent Mise keretében történik, ahol lényegi mozzanat a krizmával való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök.
5: A mai világban nagyon is fontos, hogy az, amit mint egyház közösség, nem csak a papok püspökök, hanem mindenki, amit bírunk adni, mint tanúságtételt, mint jó példát a mai fiataloknak tennünk kell, és persze mint egyház, akkor itt vannak a szentségek, amiket kiosztunk, és hiszünk, hogy olyan Isten ezekkel is bátorít, mellettük marad, és vezet őket az élet útján.
6: Ez a mi hitünk.
1: A bánáti településen június 28-án első áldozás lesz a római katolikus templomban.
7: A hagyományőrzés, az alkotás és a közösségépítés egyszerre kap főszerepet a bácskosútfalvi himzőtáborban. A résztvevők a vajdasági fehér himzések és a nagykunsági motívumkincs világába nyerhetnek betekintést, miközben olyan alkotások készülnek, amelyek később egy teljes viseleti kollekció részét képezik majd. A több éve működő tábor célja, hogy a népi kézműves örökséget ne csak megőrizzék, hanem tovább is adják a fiatalabb generációknak. Horváth Kátai Orchidea tudósítása.
8: Heti rendszerességgel csütörtökönként délután 3 és 5 óra között találkoznak az Ady Endre Művelődési Központ Tarka Virág kézimunka csoportjának hímzőszakkör tagjai, ahol a jó kedv mindig garantált. A csoport minden évben részt vesz a MIRK kiállításon, ahol számos elismerést és nívódíjat nyertek már. Idén különösen büszkék lehetnek magukra, hiszen a nagy csoport első helyezést ért el. Nem csak vajdaság szerte mutatják be munkáikat, hanem külföldre is rendszeresen eljutnak. Legutóbb Magyarországon jártak, most pedig egy egyhetes táboron vesznek részt, ahol a nagykonsági szűcs és vajdasági fehér hímzésekkel foglalkoznak a tagok. Török Márta, a csoportvezető.
9: Aktív tag 10-12 felnőtt, és van 5-6 gyermek, akik viszont ma az iskolai kötelezettségük véget csak délután fognak jönni. Hagyományos hímzéseket készítünk, de bármilyen modern hímzést is elvállalunk, megcsinálunk, de azért a szívünk csücske a hagyományos hímzés.
8: 2021-ben szervezték meg az első tábor Törökszent Miklóson. A Kézműves Örökség Egyesület pályázatok útján biztosít lehetőséget arra, hogy a résztvevők megismerjék, ápolják és továbbadják saját kulturális örökségüket. A tábor minden évben más településen kerül megrendezésre. Az elmúlt évek során a nagykunsági hímzések különböző formáit kezdték újra felfedezni és feldolgozni. A kunhímzést, a nagykunsági szűcshímzést, a nagykunsági szürhímzést, valamint a nagykunsági vercsipkét is megismerték a résztvevők. Tavaly a vajdasági fehér hímzések kerültek a középpontba. Ez már a 7. tábor, az első 2 Magyarországon tartották, ahol a vajdasági résztvevők is jelen voltak. 2023 óta pedig Bácskosútfalván is megszervezik ugyanazokat a tematikus táborokat, mint Magyarországon. Bán Andrea, néprajzkutató.
10: A jelenlegi tábor több szekcióból áll. Az egyik szekció a tavalyében
2: fejhímzések felkerültek, ugyebár felvételeztük, és most azokat a hímzéseket kezdik el feldolgozni. A cél, hogy párnákra álmodják meg a fejhímzésnek az ornamentikáját, 40x40-es párnákon belül 20x20-as lesz a minta, és saját fejhímzéses blúzaikat tervezik meg a hölgyek, és a második szekcióba pedig tavaly elindult egy út, a nagykunsági szűcshímzésből szeretnénk egy garnitúrát, egy viseleti garnitúrát létrehozni, amely 24 darabos meg is történt az elmúlt év során a tervezése.
8: A jelenlegi tábor zárására elkészülnek a megtervezett minták is. A hímzések június 30-a és július 3-a között kerülnek felvitelre Kisújszálláson, ahol a tábor folytatódik. A kész kollekciót várhatóan 2027. augusztus 20-án mutatják be a nagy közönségnek.
7: A mobiltelefon és az internet behálózza mindennapjainkat, egyszerre jelenthet kikapcsolódást, lehetőséget és vezethet céltalan, fárasztó görgetésbe. A legfontosabb mindig az, hogy tudatosan használjuk eszközeinket, így elkerülve, hogy a tenyerünkhöz tapadjanak a nap 24 órájában. Halász Zoltán riportja.
10: A 21. század egyik legnagyobb vívmánya kétségtelen a mobiltelefon, ami meghatározza a mindennapjainkat. Ügyeket intézhetünk, kommunikálhatunk, tanulhatunk, de akár szórakozásra is használhatjuk. És hát senki se tagadja le, hogy valószínűleg az utóbbi a leggyakoribb. Ez elsősorban a fiatalokra vonatkozik. Ma utána jártunk annak, hogy a fiatalok mennyi időt töltenek a telefon előtt, és milyen célból használják.
11: A Palicsi Kovács Viktor napi 3 órát használja a mobiltelefont. Szerinte azonban ez is sok, mivel szinte csak a szórakozás miatt görget.
12: Nem tudok odafigyelni rendesen, a koncentrációm az teljes mértékben a nullán van, és ezt akkor vettem észre, miután megjelentek ezek a különböző brainrot tartalmak, akár a különböző ilyen semmit mondó videók, és az a baj, hogy ezekből van jelenleg a legtöbb. Nagyon ritkán használom az internetet, akár kutatásra, akár hogy okosodjak belőle, vagy tanuljak. Úgyhogy szerintem ezt az egész dolgot, ezt kicsikét jobban kellene szerintem szabályozni.
11: A short videók 15-60 másodperces, pörgős, tömör, látványos videós tartalmak, amik egyetlen célt szolgálnak. Fel kell tenni a figyelmet, és ott is tartani. Ha megnyitjuk a Facebookot, az Instagramot, gyakran találkozhatunk ezekkel a rövid videókkal, amik könnyedén képesek magával ragadni a nézőt, azonban a másodpercekből hamar percek, majd pedig órák lesznek. Bata Zsombor.
13: Eddig mindig úgy könyveltem el, hogy igazából 2 órás screen time-on van, és ez még megy hozzá 6 óra rádió, de ez önmagamat hitegetek, és másoknak hazudok ezzel szerintem jobban. De a short tartalmakat, azokat sikerült kiiktatnom az életemből olyan másik alkalmazásokkal, amik ha észlelik, hogy megnyitok egy ilyet, azonnal kikapcsol az alkalmazás, úgyhogy ezzel tudok magamon egy picit segíteni, hogy ezt edukáljam legalább.
11: A Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egyik felmérése szerint a fiatalok a közösségi médiát főként azért tartják hasznosnak, mert megkönnyíti a kapcsolattartást a távoli családtagokkal, barátokkal és ismerősökkel. Emellett jó szórakozást és kikapcsolódást nyújt, valamint segíti a tájékozódást. Apró Noémi.
14: Én átlagosan kb. Olyan 8 órát szoktam mobilozni, ebbe benne vannak a közösségi médiák, YouTube, TikTok. Azt gondolom, ez a 8 óra azért több, mint ami kellene, de azt is gondolom, hogy ez a mai világban már elkerülhetetlen, mivel ott kommunikálunk egymással, barátok, ismerősök, akár család. Azt gondolom, hogy a mai világban tényleg a fiataloknak ez egyszerűen muszáj, mivel nem tudjuk máshogy elérni egymást.
11: A magyarországi Takács Johanna és Seregély Beáta kutatása 18-35 éves magyar egyetemisták körében vizsgálta az okostelefon használat és az egészség összefüggéseit. A résztvevők mintegy egyharmada az erős folyamat jellegű felhasználók közé tartozott. Ők napi 4-5 órát vagy még többet töltenek a telefonjukkal, és jellemzően nem szociális kapcsolattartásra használják, hanem inkább tartalomfogyasztók. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy nem a telefonozással eltöltött idő a legnagyobb probléma, hanem az, hogy mire és hogyan használjuk a telefont.
7: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek a nap, folytatásában borult, szeles időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat a térségben. Én mára köszönöm figyelmüket, holnap Beke Róbert jön a friss hírekkel. További szép napot kívánok!
15: hogy ne maradjon le semmiről.
16: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
17: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
16: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Körhintája.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Körhinta!
3: Köszöntöm a hallgatókat a mai Körhintában. Ferenc névnapja van, őket illik ma felköszönteni ebben a változékony időjárásban. 26 fokot mérünk, elértük a csúcsértéket, és hát a felhőzet is mutatja, hogy az este folyamán csapadékra is számíthatunk, és az előrejelzések szerint bizony az elkövetkező napok talán csapadékosabbak lesznek, mint az elmúlt idő. Holnapra például pár fokos hőmérséklet csökkenést mutatnak, tehát nem lesz hideg, csak éppen 20 fok alatti értékeket mérünk majd, és egész napra van eső előrejelezve. És a hétvégére is ugyanezt mutatják, tehát péntek, szombat, vasárnapra is esős napok lesznek, úgyhogy a mai az még egész kellemesen alakult, majd ott szerda, csütörtök talán még számíthatunk napsütésre, de hát ez változhat, ahogy megszokhattuk. Nem lehet azért annyira előre megmondani, hogy milyen időjárásban lesz részünk. A lényeg az, hogy ma már elértük a csúcsértéket. Egyébként a napnyugta majd 20 óra 2 perckor lesz. Addig is élvezzék a szép időt, vigyázzanak magukra, mert orvos-meteorológiai szempontból bizony most is számíthatunk kisebb-nagyobb bajra. Főleg fejfájásra és az erősödő szélnek köszönhetően ez akár görcsös jellegű is lehet. Természetesen ezekkel is foglalkozunk majd az elkövetkező órákban, és hírekkel is várom önöket. Tartsanak velünk. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván Búzár Zsuzsanna.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért

0: gond!
1: Megy a gond!
2: Ime Márisegy közérdekű információ a Körhintában a tavaszi nagytakarítási akció ma Kettes helyi közösségben folytatódik. A nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig megtalálják a helyi közösségi otthonnál, az Izidore Szekulics utca elején és a Celje utca végén. Ezeket majd az este folyamán, a megtelt hulladékgyűjtőket az este folyamán el is szállítják. Egyébként ne feledjék, főleg a maghetesiek, hogy kerülő úton kell, hogy közlekedjenek, hiszen a 382-es új utca ugye le van zárva munkálatok miatt, ez egy ideig eltart, pont ezért például a Csordás út, ami egy picit megterheltebbé vált, az autóbuszok is teljesen más útirányban járnak, úgyhogy érdemes azoknak, akik a tömegközlekedést választják, érdemes nekik utána járni, hogy hol találhatók az új megállók, illetve merre visz most jelen pillanatban az autóbuszok útja. Időben el kell, vagy időnap előtt el kell indulni otthonról, mert kisebb késésekre lehet számítani, pont azért, mert meghosszabbodik a menetidő. Mindenkinek jó utat, és kellemes rádiózást!

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Hírek röviden. A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakás vásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető, akiknek még nincs saját lakó ingatlanuk, és a támogatást kizárólag első otthonuk megvásárlására használhatják fel. Az önerő 1%. A maximális hitelösszeg 100 ezer euró dinár ellenértékben, a futamidő pedig akár 40 év is lehet. Hétfő reggel elkezdődött a Tisza kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Orbán Anita külügyminiszter jelölti meghallgatásán kiemelt feladatnak nevezte a határon túli magyar közösségek jogainak védelmét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa, kinevezése előtti meghallgatásán pedig bejelentette, a Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja a Bethlen Gábor alap működését, valamint a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások jogszerűségét és felhasználását. A politikus közölte, hogy az új kormány napokon belül hivatalos döntést hozhat a vizsgálatok elindításáról. Rendszerhiba nehezíti a 2026-os ingatlanadók második negyedévi részletének befizetését. Áll Szabadka város közleményében. A banki applikációk nem mindig ismerik fel a QR kódot, így az elektronikus fizetés hibás lehet. Emellett a postai, banki vagy egyéb fizetőhelyeken történő befizetésnél előfordulhat, hogy a rendszer tévesen 2 nullával nagyobb összeget jelenít meg. A hatóság hangsúlyozza, hogy a befizetési szelvényeken szereplő adatok helyesek, ezért kérik az adózókat, hogy a második negyedévi részlet befizetésekor ne használják a QR kódot. Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész, esszéíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének elismeréséül. Magyar Kanizsa meghatározó alakja, a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Ami pedig az időjárást illeti, hát holnap még nyugtalanabb arcát mutatja majd az időjárás, több felé kialakulhatnak további záporok és zivatarok, amelyekhez erős széllökések társulnak, és néhol akár jégesőre is számítani lehet. A hőmérséklet visszaesik pár fokkal, és rövid időre szóló riasztások kiadása sem kizárt bizonyos térségekben. Szerdán és csütörtökön átmenetileg csendesebb időszak várható majd.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
7: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből. Itt
2: az SMR-ben.

0: Pörhinta.
1: Öregének velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Körhinta.
0: Újabb közérdekű információ, ez pedig erre a hétre vonatkozóan az egészségházak munkarendje. A Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy ezen a héten a megszokott rendszerint dolgoznak az orvosi rendelők, kivéve a Hajdújárási Egészségház, amely kedden és csütörtökön 10.30-tól 13-ig, szerdán 13.30 és 17 óra között fogadja a pácienseket, pénteken pedig 7 és 10 óra között. A Királyhalmi Egészségház kedden és csütörtökön 13.30 és 16 óra között, szerdán 10 és 13 óra között, pénteken pedig 10.30 és 14 óra között dolgozik. A Ludasi Egészségház kedden és csütörtökön 9 és 10 óra között fogadja a betegeket, a többi napon zárva tartanak. Az Újzsednéki Egészségház kedden és szerdán 13 és 20 óra között, csütörtökön 7 és 14 óra között, pénteken pedig 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Nagyfényi Egészségház kedden és szerdán 7 és 14 óra között, csütörtökön 13 és 20, pénteken pedig 10.30 és 14 óra között dolgozik. A Pestcsora rendelőt szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 7 és 20 óra között kereshetik fel. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője szerda, csütörtök és pénteken is 7 és 14 óra között dolgozik, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. A hetes számú egészségház rendelője szerdán és pénteken is 7 és 14 óra között, míg kedden és csütörtökön 13 és 20 óra között dolgozik. A Tavankúti rendelő pedig kedden és csütörtökön, illetve pénteken 7 és 14 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között várja a betegeket.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
0: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stk.tv.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
7: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

17 óra 41 perc van, és a nagy vihar felhők már többször kiadták magukból a dühöt és a csapadékot, de úgy tűnik még nincs vége, most csak egy picit lenyugodott. Vártuk már az esőt, és számítottunk rá az elkövetkező napokban, pedig további csapadékot jósolnak a meteorológusok. Ez pedig azt jelenti, hogy a szervezetünk is ki van téve ennek a hatásnak. Közeledő hidegfront az, ami okoz gondot. Így a melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében még fejfájás, migrén, rosszulét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet bárkinél a fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság. A megerősödő szél miatt tovább fokozódnak a panaszok, és még ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A kialakult záporok, zivatarok környezetében fülletté, párásabbá válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okoz, valamint csúszósabb utat. Tartsanak nagyobb követési távolságot. És még el nem felejtem, hát akkor a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozunk, jelen pillanatban a híradót láthatják. Majd érkezik a közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsora. Sporthétfő van, úgyhogy lesz még sport, és azután Titkos Társaságok címmel ismeretterjesztő dokumentumfilm sorozat újabb részét láthatják. 21 óra 45 perckor az a szubjektív tekinthető meg, melynek vendége Bedić Andrej, személyi edző, a szerbiai exatlon versenyző, aki elmondja, hogy milyen a felkészülés erre a versenyre, és milyen kihívásokon kell keresztül menni. Lesz még késő esti híradó is, holnap reggel pedig a Pannon gazda mellett ébredhetnek, utána pedig majd a fit percekkel tornázhatnak egy kicsit, de lesz horgász műsor is, míg itt az SMR-ben reggel 6 órától 10 óráig napindító. Benne is jó témák, a Szabadkai Vöröskereszt idén 140 éves, így ez az év különösen jelentős számukra. De Topolyára is invitáljuk a hallgatókat, mert hogy ott meg állásbőrzére várják az érdeklődőket. A Mozaikban bemutatjuk a zombori Veljko Petrovics gimnáziumot, és egy kis tangóra invitáljuk a hallgatókat a legszebb parkba itt Szabadkán. A Beszéljünk róla műsor részben pedig egy kolléganőt mutatunk majd be, de lesz természetesen körhinta is. A folytatáson pedig hamarosan hírekkel várom önöket.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek röviden. A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakásvásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető, akiknek még nincs saját lakóingatlanuk, és a támogatást kizárólag első otthonuk megvásárlására használhatják fel. Az önerő 1%-a maximális hitelösszeg 100 ezer euró dinár ellenértékben. A futamidő pedig akár 40 év is lehet. Rendszerhiba nehezíti a 2026-os ingatlan adók második negyedévi részletének befizetését, áll Szabadkaváros közleményében. A banki applikációk nem mindig ismerik fel a QR kódot, így az elektronikus fizetés hibás lehet. Emellett a postai, banki vagy egyéb fizetőhelyeken történő befizetésnél előfordulhat, hogy a rendszer tévesen 2 nullával nagyobb összeget jelenít meg. A hatóság hangsúlyozza, hogy a befizetési szelvényeken szereplő adatok helyesek. Ezért kérik az adózókat, hogy a második negyedévi részlet befizetésekor ne használják a QR kódot. A Véradók a társadalom csendes hősei hangzott el a Véradók napján tartott ünnepi díjkiosztón Újvidéken. Május 11-e az önkéntes Véradók napja Szerbiában, ez alkalomból elismerésben részesítették a kiemelkedő önkénteseket és szervezeteket is Vajdaságban. Vajdaság sokszínűsége nem csak kulturális érték, hanem tudományos erőforrás is, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint éppen ezért új pályázat támogatja azokat a kutatási és fejlesztési projekteket, amelyek nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek nyelvén valósulnak meg. A pályázat határideje 2026. május 29-e. Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal a NISZ jövőjéről. Dubravka Djedović Handanović szerint az egyeztetések bonyolultak, ugyanakkor Belgrád továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy növelje állami befolyását a szerb olajvállalatban. A miniszter hozzátette, hogy a lakosság és a gazdaság eddig nem érzékelte az energiaválság és az amerikai szankciók következményeit, mivel az ország az elmúlt években jelentősen megnövelte a kőolaj és üzemanyag tartalékait. Ami az időjárást illeti, holnap még nyugtalanabb arcát mutatja az időjárás, többfelé kialakulhatnak további záporok és zivatarok, amelyekhez erős széllökések társulnak, és néhol jégesővel is számolnunk kell. A hőmérséklet visszaesik pár fokot, és rövid időre szóló riasztásokra is számíthatunk. Szerdán és csütörtökön átmenetileg csendesebb időszak várható.
4: Könnyed témák,
5: retrós lágerek,
4: 16 és 20 óra között.
6: A körhinta forog tovább.

0: legyenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta!
2: A Körhinta Ema órájában hamarosan a mesével jelentkezünk, mesés percekkel, előtte azonban egy újabb közérdekű információ, ugyanis ingyenes kék szemetes kukákat osztanak Dusanovo helyi közösségben és Visnyevác helyi közösségben is május 12 és május 22-e között. A szemetes kukákat munkanapokon 8 és 14:30 között viszik ki a lakosoknak, azonban szükséges, hogy az ingatlan tulajdonosa személyesen vegye át őket. Amennyiben a polgárok nem tartózkodnak otthon a megadott időben, a szemetes kukákat a közvállalat telephelyén az Anton Branko Sémit utca 4-es szám alatt vehetik át, munkanapokon 7 és 13 óra között. Az átvételnél érvényes személyi okmánnyal kell igazolni, hogy a személy az adott helyi közösség területén lakik. Az újrahasznosított hulladék begyűjtése a kék kukákból első alkalommal Dusanovon június 10-én, ezt követően június 24-én történik, míg Visnyevácon június 9-én, utána pedig június 23-án. Az újrahasznosítható hulladék elszállítása havonta tehát kétszeresedékes.

0: Ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firityházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja Önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firityháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Május 10-e a Madarak és Fák napja. Ebből az alkalomból egy ideillő mesét választottam ma nektek, ami nagyon megható. Két kislány és egy kismadár barátságáról, történetéről szól. Fogadjátok szeretettel! Gárdonyi Géza, a cinege. Egyszer nagy hideg volt. Az ablakokat jégvirágok nőtték be. Az emberek bundában mentek ki a szobából, a fülükre is ráhúzták a sapkát, és kék orral, könnyező szemmel tértek vissza. Azt mondták, hogy soha mióta élnek, ilyen hideg nem volt. Juliska rálehelt az ablakra. A jégvirágok megolvadtak egy helyen a leheletétől, és kerek tisztaság támadt ottan. Juliska kinézett azon a kertbe. Az ablaktól néhány lépésnyire van egy almafa. Annak az egyik ágán egy madárka ült. Piciny lába belesüllyedt az ágon fehérlő hóba. Szomorúan csipegett. Egyszer csak lehunta a szemét. A feje aláhagyatlott. A következő pillanatban lehullott az ágról, és beleesett a hóba. A hátára esett.
1: Istenem! Kiáltott fel Juliska. Meghalt! Ki halt meg?
0: Kérdezte Mariska.
1: A kismadár, megfagyott szegény.
0: Azzal kendőt kapott a vállára, és kifutott. Fölvette a kismadarat, és bevitte a szobába. Ott addig-addig melengedték, míg nem egyszer csak fölemelte a fejét. Egy darabig bágyattan nézett Juliskára, azután felröppent. A lányok nevettek és tapsoltak, hogy így visszanyerte az életét a madárka. Előhoztak egy üres kalitkát a kamrából, és hívogatták bele. A madárka azonban nem értette a hívogató szót. Rémülten kerengett ide-oda a szobába. Mindenképpen ki akart menni, vissza a tél rideg-hideg havas világába. Végre megfogták, és beletették a kalitkába. Hogy vergődött a kis bolondos cinege? Aztán, mikor látta, hogy a lányok elvonultak a szoba túlsó sarkába, megállott. A melle pihegett. Mikor észrevette, hogy nem bántja senki, leugrott a kender magos vájóhoz, és evett, evett szegényke, és ivott rá nagyokat. Néhány nap múlva megszelidült. Nem verte többé a szárnyával a kalitka drótjait. Jól esett neki a meleg szoba, meg a jó étel, ital. Egyszer mi nem jutott eszébe, felült a legfelső ülőkére, és nótára gyújtott. A leányok örvendezve állották körül. Dalolj, dalolj, aranyos cinege! És a madár dalolt, dalolt félig lehunyt szemmel boldogan. Vajon miről dalolt? Talán a tavaszról, talán a napsugárról. Az egész telet ott töltötte a kismadár. Jó kedve volt,
2: meg is hízott.
0: A tolla élénkebb színben ragyogott, mint mikor oda került. Aztán jött a tavasz. A mezőn kizöldült a fű. Meleg napsugár szállott az égből. Az almafa virágzott, s künn csicseregtek a fecskék. A cinege kidugta a fejét a drótokon, és szomorúan nézett ki az ablaküvegén át a szabadba. Nem dalolt többé. Csak ült, gondolkozva, szótlanul. Most már eresszük el, szólt Juliska. Látom, hogy ki kívánkozik.
1: Jaj, ne eresszük el!
0: Felelte Mariska.
1: Ki énekel akkor nekem?
3: Elnye, te szívtelen! Szólt Juliska. Hát te csak arra gondolsz, hogy énekeljen neked? Nem látod, hogy ő szegény milyen szomorú?
1: Ez nem sárga, fekete kanári, nem rabnak született madár. Ez a szabadság madara. Börtön neki a kalitka.
3: Hát jó, szólt Mariska.
1: Eresszük szabadon.
0: De mikor a kis cinege kiröppent és eltűnt a fák lombjai között, Mariska mégis sírva fakadt. És hát Juliska is törölgette a szemét.
1: Isten áldjon, kis madár!
0: Mondogatták a kendővel integetve.
1: Isten áldjon!
0: Mondotta Mariska.
1: Sohasem hallom többi a te szép éneklésedet.
0: Másnap, ahogy ott ültek a szobában, az ablakon át beszálló napfényben, egyszer csak ismerős madárdal hangzik az ablakon át. Ott volt a kis cinege, ült a barackfán, énekelt Mariskának, meg Juliskának.

0: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, szép tavasz van, és nem csak a cinegék, hanem a fekete rigók és még sok más énekes madár hangját csodálhatjuk, figyelhetjük. Nyissatok ablakot, és talán ti is meghalljátok a kis énekes madarak énekét. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Hírek röviden. A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakásvásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető, akiknek még nincs saját lakóingatlanuk, és a támogatást kizárólag első otthonuk megvásárlására használhatják fel. Az önerő 1%. A maximális hitelösszeg 100 ezer euró dinár ellenértékben, a futamidő pedig akár 40 év is lehet. Hétfő reggel elkezdődött a Tisza kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Orbán Anita külügyminiszter jelölti meghallgatásán kiemelt feladatnak nevezte a határon túli magyar közösségek jogainak védelmét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa, kinevezése előtti meghallgatásán pedig bejelentette, a Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja a Bethlen Gábor alap működését, valamint a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások jogszerűségét és felhasználását. A politikus közölte, hogy az új kormány napokon belül hivatalos döntést hozhat a vizsgálatok elindításáról. Rendszerhiba nehezíti a 2026-os ingatlanadók második negyedévi részletének befizetését. Áll Szabadka város közleményében. A banki applikációk nem mindig ismerik fel a QR kódot, így az elektronikus fizetés hibás lehet. Emellett a postai, banki vagy egyéb fizetőhelyeken történő befizetésnél előfordulhat, hogy a rendszer tévesen 2 nullával nagyobb összeget jelenít meg. A hatóság hangsúlyozza, hogy a befizetési szelvényeken szereplő adatok helyesek, ezért kérik az adózókat, hogy a második negyedévi részlet befizetésekor ne használják a QR kódot. Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész, esszéíró kapja idén a Herceg János díjat eddigi életművének elismeréséül. Magyar Kanizsa meghatározó alakja, a helyhez való hűséget, a közösség iránti felelősséget, az emberi sorsok iránti érzékenységet és azt a csendes, mégis rendíthetetlen alkotói magatartást hordozza szellemiségében, amely nem engedi feledésbe merülni mindazt, ami lényeges, olvasható a méltatásban. Ami pedig az időjárást illeti, hát holnap még nyugtalanabb arcát mutatja majd az időjárás, többfelé kialakulhatnak további záporok és zivatarok, amelyekhez erős széllökések társulnak, és néhol akár jégesőre is számítani lehet. A hőmérséklet visszaesik pár fokkal, és rövid időre szóló riasztások kiadása sem kizárt bizonyos térségekben. Szerdán és csütörtökön átmenetileg csendesebb időszak várható majd.
9: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Helyezett!
1: Körhinta. Az utolsó óra sem maradhat el a körhintában közérdekű információk nélkül. A tavaszi nagytakarítási akció aktuális helyszínéről szólnék. Május 12-én és 13-án, tehát kedden és szerdán, Kisradonovácshelyi közösség vesz részt ebben az akcióban, a nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig a következő helyeken találják meg. A Nagy Imre utca elején, a Livka Sándor utcában az önkiszolgálónál, a Bartók Béla és a Középső utca sarkán, a Turzó Lajos és a Nyitott utca kereszteződésében, valamint a Bokely és a Vukmándusi utca találkozásánál.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: És a műsor végén még egy közérdekű információ holnapi napra vonatkozóan, az áramszolgáltató híre, amely Szabadkát és Újzsednik egyes utcáit érinti. Tehát Szabadkán a Határőr utcában a Lukács György, a Lermontov és a Határőr egyes részei 8.45-től 9.30-ig nem lesz áram. Újzsedniken az E75-ös autópályán a fizetőállomás környékén 9 és 14 óra között szünetel az áramszolgáltatás. Szabadkán a Cellje, a Határőr és a Keleti Szőlőskertek utcában 9.45-től 10.30-ig számíthatnak áramszünetre. Szintén Szabadkán a Határőr, a Topcsider, a Titográd, a Fejős Klára, Szlobodán, Penezics, Krcun, Louis Pasteur és az Anne Frank utcákban 10.45-től 11.30-ig nem lesz áram, valamint a Kikinda utca, a Topcsider, a Titográd és a Határőr utca, a Louis Pasteur és annak környéke 11.45-től 12.30-ig marad áram nélkül. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com-on. És én ezekkel az információkkal meg is köszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt, kellemes rádiózást, nagyon szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kíván a mai ügyeletes csapat, Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek röviden. A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakásvásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető, akiknek még nincs saját lakóingatlanuk, és a támogatást kizárólag első otthonuk megvásárlására használhatják fel. Az önerő 1%-a maximális hitelösszeg 100 ezer euró dinár ellenértékben. A futamidő pedig akár 40 év is lehet. Rendszerhiba nehezíti a 2026-os ingatlan adók második negyedévi részletének befizetését, áll Szabadkaváros közleményében. A banki applikációk nem mindig ismerik fel a QR kódot, így az elektronikus fizetés hibás lehet. Emellett a postai, banki vagy egyéb fizetőhelyeken történő befizetésnél előfordulhat, hogy a rendszer tévesen 2 nullával nagyobb összeget jelenít meg. A hatóság hangsúlyozza, hogy a befizetési szelvényeken szereplő adatok helyesek. Ezért kérik az adózókat, hogy a második negyedévi részlet befizetésekor ne használják a QR kódot. A Véradók a társadalom csendes hősei hangzott el a Véradók napján tartott ünnepi díjkiosztón Újvidéken. Május 11-e az önkéntes Véradók napja Szerbiában, ez alkalomból elismerésben részesítették a kiemelkedő önkénteseket és szervezeteket is Vajdaságban. Vajdaság sokszínűsége nem csak kulturális érték, hanem tudományos erőforrás is, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint éppen ezért új pályázat támogatja azokat a kutatási és fejlesztési projekteket, amelyek nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek nyelvén valósulnak meg. A pályázat határideje 2026. május 29-e. Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal a NISZ jövőjéről. Dubravka Djedović Handanović szerint az egyeztetések bonyolultak, ugyanakkor Belgrád továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy növelje állami befolyását a szerb olajvállalatban. A miniszter hozzátette, hogy a lakosság és a gazdaság eddig nem érzékelte az energiaválság és az amerikai szankciók következményeit, mivel az ország az elmúlt években jelentősen megnövelte a kőolaj és üzemanyag tartalékait. Ami az időjárást illeti, holnap még nyugtalanabb arcát mutatja az időjárás, többfelé kialakulhatnak további záporok és zivatarok, amelyekhez erős széllökések társulnak, és néhol jégesővel is számolnunk kell. A hőmérséklet visszaesik pár fokot, és rövid időre szóló riasztásokra is számíthatunk. Szerdán és csütörtökön átmenetileg csendesebb időszak várható.
4: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei,
5: az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
6: SMR.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Приехавший в Загреб, задовольство с Феграду.

0: klasszikus slágerek az SMR-ben.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
2: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét felünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: A retrós lágerek.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: From the

0: I love technology.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A retro zenék rádiója.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannónia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannónia Alapítvány, Fondácia Pannónia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsik utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
3: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
2: Miért?
4: Miért ne?

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik! 3,

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.